0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg nagy lendület, nagy kedvencek továbbra is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, most pedig az ifjú anyuka, akinek hát tényleg most a legelső feladata, és ami minden más elhomályosít, az az, hogy a pici gyerkőcével foglalkozni, és egyébként így is van ez. Jó, közben viszont azért az igazi mai slágerét tudom indítani. Lady Gagának ez az Abrakadabra

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger, megy hazai a kedvencek után nemzetközi a legnagyobb változatosság továbbra is itt a Rádió Egyen, sőt most egy igazi újdonság Alex Forrenttől, aki az év végét erősen kipörgeti, csinál egy duplát december 30-án és 31-én Las Vegasban, aztán január 2-án már a Bahama szigeteken, nem azt mondom, hogy csütteti a hasát, de koncertezik, bár szerintem, ha ügyes és nyilván az, azért lesz ebben napozás és strandolás is. Alex Forrent jön, a legújabb tőle a Fewer Dream, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Legged nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám lesz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Megint egy újdonságot hozok. Most Robin Schulztól, aki a hétvégét, konkrétan a mai napot is még Ibizán tölti, sőt jövő héten is csinál itt egy bulit, de aztán nehogy véletlen hűvösebbre forduljon az idő, piff, irány Dubaj, szóval hát ebben a régióban lehet őt megtalálni, meg hát persze itt a Rádió 1-en, mert az igazi mai slágerét mi játsszuk, jön már is a legújabb Robin Schulztól, tehát ez a Better Times itt a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Is someone listening?
0: Rádió 1.
1: Okay.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A következő óra pedig szépen összeállt a fejemben. Gondoltam például újdonságra Cookie-tól, de hozom Lloyd, Lost Frequencies-t, meg egy nagy kedvencet az LMFAO-tól is.

0: Az igazi mai sláger a Hearst-től a Purple Disco Machine-nel, ez a Wonderful Life 2025-ös verziója, na ne? Ezt indítom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Az 1 millió magyar Alzheimer-kóros 45%-a nem kéne, hogy ebben az állapotban legyen. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon, betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21-e alkalmából. Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense a távirati irodának elmondta, az Alzheimer-kór az idegrendszer elfajulásos betegsége, a demencia leggyakoribb oka. A demencia egy tünetegyüttes, amelynek jellemzője a szellemi képességek olyan mértékű hanyatlása, amely miatt a beteg már a mindennapokban is segítségre szorul, nem képes az önellátásra. A demencia 70-80%-át az Alzheimer-kór okozza. Pontos adatok ugyan nincsen. Becslések szerint Magyarországon a 65 év felettiek 10%-a, mintegy 2-300 ezer ember szenved a betegségtől. Hozzátartozókkal, gondozókkal együtt közel 1 millió embert, a lakosság 10%-át érinti a probléma. A szakember elmondta, hogy az emlékező képesség egészséges emberekben is tág határok között változhat. 40-50 év felett romlik ez a képesség, hogy megjegyezzünk, felidézzünk neveket, vagy akár azt, hogy mit hova tettünk. A memória teljesítő képességét a fáradtság, a stressz és a szorongás is ronthatja. Az Alzheimer-kórról a tünetek alapján csak valószínűségi diagnózist lehet alkotni, a szövettani vizsgálat ad biztos eredményt. A betegség pontos oka nem ismert, többnyire nem egy tényező idézi elő. A kiváltó okok között lehet genetikai hajlam, amit jelez, ha a családban korábban már előfordult ilyen betegség. Emellett a szakirodalom többnyire 14 rizikófaktort azonosít, köztük a cukorbetegséget, a magas vérnyomást, a depressziót, az alkoholt, a dohányzást, az elhízást, a szellemi és fizikai aktivitás hiányát, a szociális kapcsolatok elapadását.
1: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
4: Rádió
5: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Amután járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat, attól függően, hogy mit csinálunk. Na, élvezzük, oké? Okay? Elég pedig az igazi mai slágereket, most Kukitól, aki ma is jön hozzánk, 5 órától a Live Mix-el, aztán a Kívánság műsorral, ez pedig a Garnerrel közös Fire, tehát Kukitól itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Garner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk,
2: ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is sláger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. I do the same thing, I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Az igazi zenei változás.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy nagy klasszikus után egy igazi újdonság, Lost Frequencies, Live It All, amit már is indítok. A DJ pedig egyébként, konkrétan a Bega királyi család kedvenc DJ-je, csomószor hívják, hogyha valami komolyabb dolgot felújítanak mondjuk a királyi palotában, akkor természetesen nem csak hogy fellépő, de sokszor zenei rendező is. Lost Frequencies. Na ő most az igazi mai slágerrel, ahogy ígértem, ez a Live It All a rádió 1-en.

time. Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger megy, ezeket pedig sokszor a Rádió Edit DJ-t teszik igazán jóvá is. Ez a helyzet most ezzel a dallal is, mert hogy Nagy Bogi és Dash készítette a Jó leszek újra című dalt, aminek Metzger Viki csinált egy PC remixet, és én szerintem ezzel kezdett el igazán működni. Na ezt mutatom most, és hát akár várjuk róla a véleményeket is. 0620 311 111.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, de jó ez a dal. Mindjárt 4 óra közben jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig pedig a következő órában is a legnagyobb kedvencek, újdonság például Martin Garrix-től, nagy kedvenc The Weeknd-től, és jó lendület Bibi Rexától a Faithless dallal jön mindjárt az óra elején. Ez a New Religion, pár perc és indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kétségbeejtő a helyzet, feltárták, hogy mitől egyre sósabb a Balaton. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója részletesen elmagyarázta, hogy mi minden baj éri most a Balatont. Kétségbeejtő a Balaton víz mérlege, miközben a tó természetes partmenti zónái folyamatosan szűkülnek. Nemrég óriási építkezés kezdődött az egyik befolyónál, hívta fel a figyelmet Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója egy sajtóbeszélgetésen. Az online eseményen Vasas Gábor egyebek mellett arról beszélt, hogy egy óriási építkezés kezdődött a Pogány-völgyi víz torkolatánál Fonyód és Fonyódliget között. A mintegy 42 kilométer hosszú vízfolyás a Balaton egyik jelentős déli befolyója. Hozzátette, hogy a szélsőségek miatt az elkövetkező évek komoly kérdése lesz, hogy ezekkel a torkolatokkal hogyan bánunk. A vízszint kapcsán a főigazgató elmondta, hogy a jelenlegi állás kifejezetten alacsony, ugyanakkor a tó történetében ez nem példanélküli, hiszen a rekord alacsony 2003-as szintet még nem érte el a vízállás. Kétségbeejtőnek nevezte ugyanakkor, hogy a vízháztartás mérése óta, 2000-től kezdődően, már mintegy 10 olyan év volt, amikor a tó vízmérlege negatív tartományba került. Vasas Gábor cáfolta azt a véleményt, miszerint a vizet a Sió csatornán keresztül engednék le. Mint fogalmazott, a Sión keresztül csak a vízmérleg szempontjából minimális, elhanyagolható mennyiséget eresztenek le. Hangsúlyozta, hogy korábban is voltak már alacsony vízszintek a tónál, de a mostanihoz hasonlóan tartós negatív vízmérlegű időszakra még nem volt példa. Kiemelte, hogy a szakembereknek jelenleg számos akut kihívással kell szembenézniük, ezek közé tartozik a vízszint ingadozása, az emelkedő sótartalom, a potenciálisan mérgező algavirágzások kockázata, az invazív növény és állatfajok térnyerése, valamint a különböző emberi tényezők káros hatásai.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Olyan nagy kedvenceket hozok folyamatosan. Hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, picivel már 4 óra után járunk, és ez újabb nagy kedvenc el is indult attól a DJ-től, akit Tiesto inspirált. 8 évesen látta őt fellépni egyébként a 2004-es athéni olimpia megnyitóján. Ott döntött el, hogy ő is DJ lesz. Mostanra pedig Ed Sheerannel közösen készít dalt. Ő Martin Garrix, a legújabb közös igazi mai slágeri pedig a Repeat It, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

Radiohead, csak igazi mai sláger megy. Európában az egyik legkedveltebb dal, amit hozok a folytatásban, de hogy Magyarországon mennyire kedvelt, na pont ezt akarjuk tökéletesen megtudni. Ezért is indítottuk a Radiohead Top 500-ot, hát nem azért, hogy ezt a dalt teszteljük, hanem azért, hogy megtudjuk, hogy mi a kedvenc, mik a legjobbak, mert természetesen mi csak ezeket játszunk a hallgatóinak. Szóval Top 500 szavazása fel, top500@radiohead.hu vagy SMS-en, telefonon és Viberen is jöhet, és a dal, amiről egyébként beszéltem, a Shakirától, Burna Boytól a Die Die, ez jön a folytatásban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a konténerjáték pedig folytatódik, ez extrán fontos. Továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat ahhoz a konténerhez, amiben megint ezen a héten is egy csomó minden belekerült, csak kapkodom a fejem autótól kezdve, utazáson át, konyhai felszerelésig, klímáig. Szinte minden van. Valami elképesztő. És hozzáteszem, nagyon vagány. Na, aki ezt beretné bezsebelni, az figyeljen bennünket, amikor indul a játék, csörögjön. Én pedig közben indítok egy újabb nagy kedvencet, egy Rádió 1 DJ-től, Regál Lilitől. Ez a legújabb tőle, a Heal Me.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok!

0: Rádió 1, ahol csak igazi
1: magyarországi.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Két szakembert ismert el Békés Csaba, a látássérültek segítéséről tanácskoztak, ma tartják a természetjárók napját. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Két évtizedek óta Békés Csabán dolgozó szakember kapta meg idén a város közgyűlésének elismerését, közölte a város. Forján Mihályné több mint 40 éve foglalkozik bölcsödés gyermekekkel, és az utánpótlás képzésében is szerepet vállal. Bicián György tűzoltó alezredes 1991-ben kezdte szolgálatát Békés Csabán, később pedig a helyi tűzoltó parancsnokság vezetője lett. Tavaly szeptemberben vonult nyugdíj előtti állományba. A közgyűlés azok munkáját ismeri el ezzel a kitüntetéssel, akik hosszú időn keresztül kiemelkedően dolgoztak Békés Csabán, vagy sokat tettek a város jó hírnevéért. A látássérült emberek mindennapi segítéséről és az elérhető támogatásokról tartottak két napos konferenciát Békés Csabán, írja behír.hu. Az Adj esélyt előítéleteken túl című rendezvényen arról is szó volt, hogyan lehet csökkenteni a látássérültekkel szembeni előítéleteket. A résztvevők gyakorlati tanácsokat kaptak arról, hogy az érintettek és családtagjaik milyen segítséget vehetnek igénybe és hová fordulhatnak támogatásért. Külön foglalkoztak a látássérült gyermekek oktatásával is. Dobogókőn immár 38. alkalommal rendezik meg ma a természetjárók napját. A helyszín szimbolikus, ugyanis itt épült meg 1898-ban az ország első menedékháza. A számos program mellett ezúttal első alkalommal egy családbarát könnyen teljesíthető élménytúra is várja a résztvevőket, mondja Argalász Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai szakági munkatársa.
3: Ez a magyar szervezet természetjárásnak a legnagyobb ünnepe, lehetőség a találkozásra, eszmecserére, illetve a közös ünneplésre, hogy a legjelentősebb egyesületeit, illetve alakjait megünnepelhessük, akik sokat tesznek a hazai természetjárásért. Az egyéni természetjárás az rendkívül népszerű, látjuk, hogy a Covid óta ugye szomjazzák a természetközeliséget. A szervezett természetjárás kevésbé rózsás helyzetben van, az egyesületi tagság korosabbá válik, egyre kevesebb az új belépő, kevésbé keresik az emberek a szervezett kereteket.
2: Pár szóban az időjárásról. A reggeli pára és kötfoltok feloszlása után már a napsütésé lesz a főszerep, amit időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak, de csapadékra nem kell számítani. Általában gyenge marad a légmozgás. Délután Békés Csabán 22 fokig melegszik a levegő, míg este 14, hajnalban pedig 9 fok valószínű. Ezek voltak a hírek a Rádió 1-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmüket!
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Az 1 millió magyar Alzheimer kóros 45%-a nem kéne, hogy ebben az állapotban legyen. Az Alzheimer kór 1 millió embert érint Magyarországon, betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer kór világnapja szeptember 21-e alkalmából. Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense a távirati irodának elmondta, az Alzheimer kór az idegrendszer elfajulásos betegsége, a demencia leggyakoribb oka. A demencia egy tünetegyüttes, amelynek jellemzője a szellemi képességek olyan mértékű hanyatlása, amely miatt a beteg már a mindennapokban is segítségre szorul, nem képes az önellátásra. A demencia 70-80%-át az Alzheimer kór okozza. Pontos adatok ugyan nincsenek. Becslések szerint Magyarországon a 65 év felettiek 10%-a, mintegy 2-300 ezer ember szenved a betegségtől. Hozzátartozókkal, gondozókkal együtt közel 1 millió embert, a lakosság 10%-át érinti a probléma. A szakember elmondta, hogy az emlékező képesség egészséges emberekben is tág határok között változhat. 40-50 év felett romlik ez a képesség, hogy megjegyezzünk, felidézzünk neveket, vagy akár azt, hogy mit hova tettünk. A memória teljesítő képességét a fáradtság, a stressz és a szorongás is ronthatja. Az Alzheimer-kórról a tünetek alapján csak valószínűségi diagnózist lehet alkotni, a szövettani vizsgálat ad biztos eredményt. A betegség pontos oka nem ismert, többnyire nem egy tényező idézi elő. A kiváltó okok között lehet genetikai hajlam, amit jelez, ha a családban korábban már előfordult ilyen betegség. Emellett a szakirodalom többnyire 14 rizikófaktort azonosít, köztük a cukorbetegséget, a magas vérnyomást, a depressziót, az alkoholt, a dohányzást, az elhízást, a szellemi és fizikai aktivitás hiányát, a szociális kapcsolatok elapadását.
1: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Eger megy, hello mindenkinek is, szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, már 5 óra után 11 perce járunk, szeptember 26-a van a Justinák a névnaposok, azt a mindenit, hát sok boldogságon nekik. Én pedig hozom az igazi mai slágereket, nem sokára Ed Sheeran és Justin Bieber párosát, sőt Taylor Swiftet is indítom, előtte viszont Martin Garrix jön, eztől a Butterflies itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát ezen a héten aztán időjárás szempontjából volt itt minden, napsütéstől esőn át, tényleg, amit csak akarunk. A hétvége viszont, ha minden igaz, akkor ilyen 22-23 fok körül telik, mármint hogy napi csúcs, és alapvetően inkább naposabb idő. Reméljük, közben viszont hát, mennyire rímel erre Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me? Ezt hozom a hírek után.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kétségbejtő a helyzet, feltárták, hogy mitől egyre sósabb a Balaton. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója részletesen elmagyarázta, hogy mi minden baj éri most a Balatont. Kétségbejtő a Balaton víz mérlege, miközben a tó természetes partmenti zónái folyamatosan szűkülnek. Nemrég óriási építkezés kezdődött az egyik befolyónál, hívta fel a figyelmet Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója egy sajtóbeszélgetésen. Az online eseményen Vasas Gábor egyebek mellett arról beszélt, hogy egy óriási építkezés kezdődött a Pogány-völgyi víz torkolatánál Fonyód és Fonyódliget között. A mintegy 42 kilométer hosszú vízfolyás a Balaton egyik jelentős déli befolyója. Hozzátette, hogy a szélsőségek miatt az elkövetkező évek komoly kérdése lesz, hogy ezekkel a torkolatokkal hogyan bánunk. A vízszint kapcsán a főigazgató elmondta, hogy a jelenlegi állás kifejezetten alacsony, ugyanakkor a tó történetében ez nem példanélküli, hiszen a rekord alacsony 2003-as szintet még nem érte el a vízállás. Kétségbeejtőnek nevezte ugyanakkor, hogy a vízháztartás mérése óta, 2000-től kezdődően, már mintegy 10 olyan év volt, amikor a tó vízmérlege negatív tartományba került. Vasas Gábor cáfolta azt a véleményt, miszerint a vizet a Sió csatornán keresztül engednék le. Mint fogalmazott, a Sión keresztül csak a vízmérleg szempontjából minimális, elhanyagolható mennyiséget eresztenek le. Hangsúlyozta, hogy korábban is voltak már alacsony vízszintek a tónál, de a mostanihoz hasonlóan tartós negatív vízmérlegű időszakra még nem volt példa. Kiemelte, hogy a szakembereknek jelenleg számos akut kihívással kell szembenézniük. Ezek közé tartozik a vízszint ingadozása, az emelkedő sótartalom, a potenciálisan mérgező algavirágzások kockázata, az invazív növény és állatfajok térnyerése, valamint a különböző emberi tényezők káros hatásai.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 top 500 szavazatnak pedig két nagy esélyese, Blond is, szerintem legalábbis, aki most zenélt, és Alex Forren, aki pedig most jön, de hát igazából ez csak a hallgatóink dönthetik el, szóval nagyon várjuk ezeket a voksokat, most ilyenkor éjszaka, vagy pedig inkább hajnalban is. Top500@radio1.hu vagy 06 23 111 111, de a Facebookon, Instán, TikTokon, mindenhol figyeljük a voksokat, csak jöjjön, mi pedig összesítjük, de hát ez már legyen az asszisztensek dolga, meg persze a milyen ilyenkor, amikor elénk érkezik, de lényeg az, hogy várjuk, és közben azért indítjuk a legnagyobb kedvenceket. Most Alex Forrent választottam, ez a Fewer Dreams-től a Rádió 1-en.

0: akivel találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a rádióját hallgatom. Ja, értem, az már.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Érkezik az ősz első teliholdja, megszűnik egy szelektív sziget, kollégisták sportoltak Békés Csabán. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Ma este érkezik az idei ősz első teliholdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség, nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott holdtöltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
2: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teliholdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teliholddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a telihold szépen világított.
1: Megszüntetnek egy szelektív hulladékgyűjtő szigetet Békés Csabán, két másik helyszín további működését pedig megvizsgálják, írja a beol.hu. A közgyűlés döntés alapján a Kórház utca elején a parkolóban lévő üveggyűjtő szigetet számolják fel. A Gyulai út és a Turzó utca sarkán, valamint a Mezőmegyeri október 23-a téren lévő gyűjtőpont sorsát még megvizsgálják. A változtatásra azért van szükség, mert több szelektív sziget környékén rendszeresen oda nem való hulladékot hagynak. A városban több mint 20 ilyen gyűjtőhely működik, elsősorban a társasházas területeken. 8 Békés Csabai kollégium diákjai mérték össze tudásukat a Városi Diák Sportnapon, számolt be a beol.hu. 7 versenyszámban próbálhatták ki magukat a fiatalok. Többek között tollaslabdában, dartsban, szkanderben és lövészetben versenyeztek, de erőlléti feladatok is várták őket. Az egyes számok legjobbjai oklevelet kaptak, a kollégiumok pedig pontokat gyűjtöttek az elért helyezések alapján. A három legeredményesebb intézményt sedleggel jutalmazták. A programot a Magyar Diák Sportnaphoz kapcsolódva rendezték meg. Pár szóban az időjárásról. A reggeli pára és kötfoltok feloszlása után már a napsütésé lesz a főszerep, amit időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak, de csapadékra nem kell számítani. Általában gyenge marad a légmozgás. Délután Békés Csabán 22 fokig melegszik a levegő, míg este 14, hajnalban pedig 9 fok valószínű. Ezek voltak a hírek a Rádió 1-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmüket!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk 6 perccel. Indul a szombat, és hát indulnak egymás után az igazi mai slágerek, jó változatosan. Nem sokára hozom Rihannát, Hypaton, most viszont Farrukótól a Pepaszt választottam. Szép reggelt, jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy egy nagy klasszikus kedvenc, ami szerintem megérdemli a szavazatot a Top 500-ban, ez pedig egy újdonság, ami ugyancsak, mert hogy pörög a Rádió 1 Top 500, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy aktuálisan mi az 500 legkedveltebb dal Magyarországon, és ezt csak a Rádió 1 hallgatókkal közösen állíthatjuk össze. Szóval top500@radio1.hu 06 23 111 111, vagy ha nem SMS-ben, telefonon vagy Viberen akarunk szavazni, akkor Facebook, Insta, TikTok, minden játék, csak adjuk le a szavazatot. Lói újdonsága a fogyarásban, ez a Get Lucky tőle a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

sláger megy, ez a hétvége pedig MTV VMA hétvége, a díjakat holnap adják át. Taylor Swift pedig rekordot állíthat be, jelenleg Beyoncéval 30 díjnál járnak, de neki meg lehet most a 31. Egyébként olyan sztárok is fellépnek majd a gálán, mint Madonna. Most viszont Taylor Swift a folytatásban, az igazi mai sláger a The Fate of Ophelia a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 1 milliárd forint hiányzik Békés Csaba bevételeiből. Természetfotók a Munkácsi Múzeumban. Egyre jobban terjed a párologtatásos hűtés. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Már is mondom a részleteket. A vártnál 1 milliárd forinttal kevesebb iparűzési adó folyhat be idén Békés Csabán, derült ki a város közgyűlésén. A költségvetésben 7,5 milliárd forintnál valamivel több bevétellel számoltak. A jelenlegi adatok alapján azonban csak mintegy 6,5 milliárd érkezhet. A visszaesés a vállalkozások szeptemberi adóelőleg befizetései alapján vált láthatóvá. A város fizetőképes, a költségvetést azonban az év végéig egyensúlyba kell hozni. A szükséges lépésekről októberre intézkedési csomagot készítenek. A közgyűlésen elhangzott, hogy korábban ekkora bevétel kieséssel nem számoltak. Békés megye természeti világát bemutató fotókból nyílt kiállítás a Munkácsi Mihály Múzeumban, számolt be a beol.hu. A győztesek az Objektív mögött című tárlaton a Békés vármegye természetfotója pályázat két kategória győztesének munkái kaptak helyet. Lustyik Gábor elsősorban a körösök és környékük élővilágát, köztük madarakat örökít meg, emellett drónfelvételeket is készít. Az ifjúsági kategória győztese Pusztai Balázs képei szintén a természetet mutatják be. A két fotós összesen 30 alkotását október 25-éig lehet megnézni a múzeumban. Egyre jobban terjed a párologtatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztésnek köszönhetően víz elpárologtatásával érhető el a levegő hűtése, amely a későbbiekben akár családi házak esetében is megoldást jelenthet a nyári hőségben. Tudtuk meg Csuhai Tibor energetikai szakértőtől.
2: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpárologtatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
1: Pár szóban az időjárásról. A reggeli pára és kötfoltok feloszlása után már a napsütésé lesz a főszerep, amit időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak, de csapadékra nem kell számítani. Általában gyenge marad a légmozgás. Délután Békés Csabán 22 fokig melegszik a levegő, míg este 14, hajnalban pedig 9 fok valószínű. Ezek voltak a hírek a Rádió 1-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmüket!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: addig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágermű.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A konténer játék pedig folytatódik, még mindig lehet gyűjteni a kulcsokat, figyeljük, hogy mikor indul a játék, mert újabb kulcsokat tudunk bezsebelni, és hát valami elképesztő rekord lesz szerintem ajándék szempontjából összességében a konténer, mindig jönnek újabb hírek, hogy mit raktunk még bele, hú, kapkodom a fejem. Szóval, ami fontos, továbbra is lehet még gyűjteni a kulcsokat és az esélyt, hogy mi nyissuk ki. Az igazi mai slágerek pedig továbbra is nálunk szólnak, most a Switch Discot hozom Rehab-bel, Sam Feld-el, ez a Sleep Tonight tőlük.

0: mind listening?
1: Rádió 1.
0: Okay.
1: Rádió 1, Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az az énekesnő, aki legelőször egy megénekelt palacsinta recepten lett ismert Németországban. Az érettségi alatt kikapcsolódásként kezdett el kísérletezni a TikTokkal, saját dalokat tett közzé, és hát itt elénekelt egy palacsinta receptet is. Loi! Na hát a következő óra elején nem ezt énekli, hanem az igazi mai slágert hozza ez a Get Lucky! Perc is. Ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel.

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
4: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Figyelem, Békés Csaba!
7: Magyarország legnagyobb cirkusza, a Richter Florian Cirkusz érkezik a sportcsarnok mellé. Október 1-től 4-ig új generáció, lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Október 1-én akciós kuponnal egy-egy áráért 2 jegyet adunk. Jegyek és kuponok rfc.hu.
8: Arcanum esküvő kiállítás és nyílt nap Békés Csabán az Arcanum Hotelben.
9: Október 4-e vasárnap.
8: Vendégvárás és welcome drink 11 órától, majd 12:30-tól svédasztalos lakodalmas ebéd, süteménykóstoló,
9: 25 szolgáltató bemutatkozása.
8: Az esemény ingyenesen látogatható. Bővebb információ arcanumhotel.hu.
10: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
11: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.

0: Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Két szakembert ismerte el Békés Csaba, a látássérültek segítéséről tanácskoztak, ma tartják a természetjárók napját. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Két évtizedek óta Békés Csabán dolgozó szakember kapta meg idén a város közgyűlésének elismerését, közölte a város. Forján Mihályné több mint 40 éve foglalkozik bölcsödés gyermekekkel, és az utánpótlás képzésében is szerepet vállal. Bicián György tűzoltó alezredes 1991-ben kezdte szolgálatát Békés Csabán, később pedig a helyi tűzoltó parancsnokság vezetője lett. Tavaly szeptemberben vonult nyugdíj előtti állományba. A közgyűlés azok munkáját ismeri el ezzel a kitüntetéssel, akik hosszú időn keresztül kiemelkedően dolgoztak Békés Csabán, vagy sokat tettek a város jó hírnevéért. A látássérült emberek mindennapi segítéséről és az elérhető támogatásokról tartottak két napos konferenciát Békés Csabán, írja behír.hu. Az Adj esélyt előítéleteken túl című rendezvényen arról is szó volt, hogyan lehet csökkenteni a látássérültekkel szembeni előítéleteket. A résztvevők gyakorlati tanácsokat kaptak arról, hogy az érintettek és családtagjaik milyen segítséget vehetnek igénybe és hová fordulhatnak támogatásért. Külön foglalkoztak a látássérült gyermekek oktatásával is. Dobogókőn immár 38. alkalommal rendezik meg ma a természetjárók napját. A helyszín szimbolikus, ugyanis itt épült meg 1898-ban az ország első menedékháza. A számos program mellett ezúttal első alkalommal egy családbarát könnyen teljesíthető élménytúra is várja a résztvevőket, mondja Argalász Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai szakági munkatársa.
3: Ez a magyar szervezet természetjárásnak a legnagyobb ünnepe, lehetőség a találkozás, a eszmecserére, illetve a közös ünneplésre, hogy a legjelentősebb egyesületeit, illetve alakjait megünnepelhessük, akik sokat tesznek a hazai természetjárásért. Az egyéni természetjárás az rendkívül népszerű, látjuk, hogy a Covid óta ugye szomjazzák a természetközeliséget. A szervezett természetjárás kevésbé rózsás helyzetben van, az egyesületi tagság korosabbá válik, egyre kevesebb az új belépő, kevésbé keresik az emberek a szervezett kereteket.
2: Pár szóban az időjárásról. A reggeli pára és kötfoltok feloszlása után már a napsütésé lesz a főszerep, amit időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak, de csapadékra nem kell számítani. Általában gyenge marad a légmozgás. Délután Békés Csabán 22 fokig melegszik a levegő.
0: Az időjárás jelentést támogatja a Majidi Design, az egyedi otthonkivitelezés szakértője. www.majiditapeta.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, főleg annak, aki most ébredt, bár azoknak is, akik már ébredt vannak, de hát azért mégiscsak nekik először most ezen a reggelen. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket hozom ebben az órában is változatosan, 8-szor pedig jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel a hét legjobb pillanataival, addig viszont ilyen nagy kedvenceket indítok, mint St. John és a Roses, ez jön a Rádió 1-en.

0: Bam, bam, bam, bam. Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig a Rádió 1 egyik DJ-je jön, az a DJ, aki többek között Jennifer Lopez előzenekara is volt már, amikor Magyarországon koncertezett J-Lo. Azért az elég menő. Regál Lilyről beszélek, az igazi mai slágere a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lily vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: Orvosi!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Érkezik az ősz első teliholdja, megszűnik egy szelektív sziget, kollégisták sportoltak Békés Csabán. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Ma este érkezik az idei ősz első teliholdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség, nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott hold töltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
2: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teliholdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teliholddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a telihold szépen világított.
1: Megszüntetnek egy szelektív hulladékgyűjtő szigetet Békés Csabán, két másik helyszín további működését pedig megvizsgálják, írja a beol.hu. A közgyűlés döntés alapján a Kórház utca elején a parkolóban lévő üveggyűjtő szigetet számolják fel. A Gyulai út és a Turzó utca sarkán, valamint a Mezőmegyeri október 23-a téren lévő gyűjtőpont sorsát még megvizsgálják. A változtatásra azért van szükség, mert több szelektív sziget környékén rendszeresen oda nem való hulladékot hagynak. A városban több mint 20 ilyen gyűjtőhely működik, elsősorban a társasházas területeken. 8 Békés Csabai kollégium diákjai mérték össze tudásukat a Városi Diák Sportnapon, számolt be a beol.hu. 7 versenyszámban próbálhatták ki magukat a fiatalok. Többek között tollaslabdában, dartsban, szkanderben és lövészetben versenyeztek, de erőlléti feladatok is várták őket. Az egyes számok legjobbjai oklevelet kaptak, a kollégiumok pedig pontokat gyűjtöttek az elért helyezések alapján. A három legeredményesebb intézményt serleggel jutalmazták. A programot a Magyar Diák Sportnaphoz kapcsolódva rendezték meg. Pár szóban az időjárásról. A reggeli pára és kötfoltok feloszlása után már a napsütésé lesz a főszerep, amit időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak, de csapadékra nem kell számítani. Általában gyenge marad a légmozgás. Délután Békés Csabán 22 fokig melegszik a levegő.
3: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencék kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, elképesztően sok szavazat jön a Rádió 1 Top 500-ra, most is SMS és Viber fal folyamatosan így pak-pak-pak pittyeg nekünk a háttérben, és jönnek a voksok, mi pedig összesítjük ezeket, J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, ez Andris szavazata, van egy plusz, Ray Daltonra, Blood Runnin szeretné beszavazni Tibi, és csak hogy most az utóbbiakból említsek még egyet, Taylor Swift és az Opelite, szerintem ennek is jó esélye van, de bármire lehet szavazni, és várjuk ezeket akár e-mailben is a top 500 kukac radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: These beautiful things that are.
1: Igazi mai slágerek.
2: Változatosan. Ez a Rádió 1.

0: Gyerekek!
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és igen, ezt most Ferinek válaszolom, aki Viberen az előbb kérdezte, hogy folytatódik-e még a nagy konténerjátékunk. Bizony, még lehet gyűjteni a kulcsokat és a részese lenni a játéknak is, akár konkrétan megszerezni azt a kulcsot, ami nyitni fogja a konténert, és ezzel hozzájutunk az összes nyereményhez, ami benne van. Szóval van még kulcsvadászatra lehetőség. Az igazi mai slágerek között most állok, és Ivan Max és a Car Keys, amit indítok. Pár perc, és a folytatás pedig már Balázséké lesz, mert hogy 8-tól jön a Balázsék Weekend. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a GLASS hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
3: Iskola kezdési szőnyegtisztítási akció egész szeptemberben a Digbuildnél. Szőnyegtisztítás 1990 forint per négyzetméter áron Békés Csaba, Gyula és vonzás körzetében. Szőnyegét leadhatja a belvárosi patyolatban is Békés Csabán a Bartók Béla út 10 szám alatt. Bővebb info digbuild.hu/szőnyegtisztítás. Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
4: Figyelem, Békés Csaba!
5: Magyarország legnagyobb cirkusza, a Richter Florian cirkusz érkezik a sportcsarnok mellé. Október 1-től 4-ig új generáció. Lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Október 1-én akciós kuponnal egy-egy áráért 2 jegyet adunk. Jegyek és kuponok rfc.hu.
6: Verseny, küzdelem, barátság, szerelem. Összetartás. Öröm, csalódás, újrakezdés. 34 év, milliónyi élmény. Lendő emlékeid itt és most. Csabai garabonciás napok.
7: Amúgy én vagyok rá.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
8: Alfa Echo Bravo!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
8: Á,

0: neveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: 1 milliárd forint hiányzik Békés Csaba bevételeiből. Természetfotók a Munkácsi Múzeumban, egyre jobban terjed a párologtatásos hűtés. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Már is mondom a részleteket. A vártnál 1 milliárd forinttal kevesebb iparűzési adó folyhat be idén Békés Csabán, derült ki a város közgyűlésén. A költségvetésben 7,5 milliárd forintnál valamivel több bevétellel számoltak. A jelenlegi adatok alapján azonban csak mintegy 6,5 milliárd érkezhet. A visszaesés a vállalkozások szeptemberi adóelőleg befizetései alapján vált láthatóvá. A város fizetőképes, a költségvetést azonban az év végéig egyensúlyba kell hozni. A szükséges lépésekről októberre intézkedési csomagot készítenek. A közgyűlésen elhangzott, hogy korábban ekkora bevétel kieséssel nem számoltak. Békés megye természeti világát bemutató fotókból nyílt kiállítás a Munkácsi Mihály Múzeumban, számolt be a beol.hu. A győztesek az Objektív mögött című tárlaton a Békés vármegye természetfotója pályázat két kategória győztesének munkái kaptak helyet. Lustyik Gábor elsősorban a körösök és környékük élővilágát, köztük madarakat örökít meg, emellett drónfelvételeket is készít. Az ifjúsági kategória győztese Pusztai Balázs képei szintén a természetet mutatják be. A két fotós összesen 30 alkotását október 25-éig lehet megnézni a múzeumban. Egyre jobban terjed a párologtatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztésnek köszönhetően víz elpárologtatásával érhető el a levegő hűtése, amely a későbbiekben akár családi házak esetében is megoldást jelenthet a nyári hőségben. Tudtuk meg Csuhai Tibor energetikai szakértőtől.
4: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpárologtatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
3: Pár szóban az időjárásról. A reggeli pára és kötfoltok feloszlása után már a napsütésé lesz a főszerep, amit időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak, de csapadékra nem kell számítani. Általában gyenge marad a légmozgás. Délután Békés Csabán 22 fokig melegszik a levegő, míg este 14, hajnalban pedig 9 fok valószínű. Ezek voltak a hírek a Rádió 1-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmüket!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Barnabás írja, csak szólok, hogy a karácsonyi fotózása már alig van hely a Facebookom alapján. Hála az égnek, a felesége még a húsvéti fotózáskor foglalt nekünk időpontot. Írja Barnabás! Ez a karácsonyi fotózás,
2: ez megy,
1: Istenem.
2: Ez megy nekem. Bocsát, van ismerősöm, aki Székesfehérvárról évek óta eljár Kecskemétre, mert ott egy olyan karácsonyi fotózós fotóst talált, hogy olyan, Feri, olyan nincs, de ez olyan szép, annak mindene van. És mondom, ti kocsiba ültök minden karácsony előtt, december elején elmentek Kecskemétre, lefot... Igen.
1: Nem tudom, egyszer nem tudom hova tenni, ezt megmondom őszintén, de még a hétköznapi emberek oké. Tehát, hogy azt mondja, oké, csinál magát, de nekem az is nagyon fura. De az egész kép annyira hazug és maher és rossz és álszent, és a legjobb szó, hogy hazug. Minden mozdulatában mindig hazug. Tehát, hogy...
2: nem a te fád. Tehát, hogy egyrészt bekerülsz egy olyan közegbe, ami nem a tiéd.
1: Vegyük végig.
2: Ez egy műterem.
1: Vegyük végig. Miről szól a karácsony? Így van. A meghittségről, hogy ott vagy, hogy a családdal vagy, hogy a szeretét ünnepet megülöd szeptember, decemberben. Ugye 24-én, és azokkal, akiket szeretsz. Bemész a műterembe, leveszed az oknit, mert mindenki 10 éve mezitláb van a karácsonyi fotókon, mert úgy kell.
3: Farmer és fehér póló szigorúan.
1: Bénán felöltöztetett gyerek, aki fura arcot vág. Egy hazug a karácsonyfa előtt, mert hogy októberben még nincs karácsonyfa. Igen? Nem a te díszeid, nem az anyád dísze, nem a te karácsonyfád, nem az általad feldíszített valamit.
3: Üres becsomagolt dobozokat fogdosol.
1: Teljesen üres becsomagolt dobozokat fogdosol, mert láthatóan nincs senki, és ne fogdosd össze, te taktyos büdös kölök, meg kettőre jönnek az XY VIP-sek, és ők is ugyanezt a Dior dobozt akarják megfogni.
3: Eltépte a díszcsomagolást, a kiskölyök.
1: A kiskölyök ott áll egy ilyen kis matróz blúzba, meg nem tudom mivel. Minden mozdulatában, minden pillanatában lejön, hogy hazug. És ezt celebek is csinálják, nem a saját fájuk előtt. Sőt, van olyan, én fölismertem, még a Viki is kiszúrta, hogy nézd meg, ez a fa, ez ugyanaz a fa. Ami 3 héttel később ennél az Edinánál, meg annál a Tibikénél, meg Józsikánál, nem tudom, volt ugyanaz a fa. Csak díszeket cseréltek rajta, és a háttér is ugyanaz volt. Tehát elmennek celebek ugyanahoz a fához fotózkodni. Érted, hogy mit akarsz ezzel üzenni? Hogy boldog családban érsz? Oké, örülök neked, te dolgok. Hogy neked szép a fád. Nem szép, nem, mert 23 ugyanolyan fa, és nem is a tiéd. Hogy sok ajándék van a fa alatt. Rendben, értjük, van, akinek nem jutani, legyél egy kicsit megértőbb. Mi az üzenete? Mit akarsz, hogy tökéletes a karácsony? Kinél az, ne hazudj, nálatok se, az senkinél nem az.
2: Soha nem fogom megérteni.
3: Hogy soha. Kinek készült tulajdonképpen. Igen, tehát hogy 20 évvel ezelőtt azt mondod, hogy elmentünk egy ilyen fotózásra, hogy a nagymamának legyen egy fotósorozat.
1: Insta és Facebook.
3: Kinyomtatjuk és odaadjuk neki. De és az Instán meg a Facebookon kirakom, oké.
1: Kirakod, mert hogy be vagy világítva, igen, látják, bocsánat, szép, jó, és a tökéletes család benyomását kelt ez a Facebook és az Insta és a TikTok legnagyobb hazugság a karácsonyi fotózás, de mindent megmutatta, hogy jelenkorunk társadalma él. Hazug dolgokat posztolok, hogy hazug dolgokat higgyel rólam. És nem azt mondom, hogy nincsenek boldog családok, és nem azt mondom, hogy nincs valahol tökéletes karácsony, nem ezt mondom. De egy októberben felállított műtermi karácsonyi fotózás, hát az nagyon hazug. A férfi mezitláb, Discord Farmerben, a nő nagyon kisminkelve, a gyerekek is agyon sminkelve, 6 évesen ülnek, üldögélnek ott, és fogdossák a táskát. Hát felfoghatatlan, rossz pózban ülve, kínosan kényelmetlen üldögélve, nő nagyon kicsavarva, férfi nagyon lazán, dő, hátra egy kicsit Lajos, jó, egy kicsit nyújtskál, a nagylábú körmöd, Lajos, nincs levágva a nagylábú körmöd, a rohadt életben nem vágtuk le.
2: És ami még tesz rá, csokornyakkendő, amit sose hordtál.
1: Igen.
2: Sose volt rajta.
1: Így van, rosszul felöltöztetve a gyerekek, vagy nagyon drága ruhába, ízléstelenül egy ízléstelen fa előtt. Érted? Miért csináljátok? Miért nem hagyjátok meg magatoknak, vagy mertek posztolni egy kicsit esetlenebb képet, de őszintébbet? Miért kell ennyi hazugságot? Kit győ a rokonokat, hogy szebb a fád? Az ismerősöket, hogy több ajándékod van?
3: Hogy boldogabbak
1: vagyunk. Hogy boldogabbak, mert ez a verseny, hogy ki a boldogabb, úgyse vagy az. Na. Tudjuk, hogy ez, hát ismerünk a szakmából, hát mindent tudunk rólad, mindenki tud mindenki. Nekem nem mond, hát én is tudom.
3: Ebben már benne van az üzenet is, hogy rá tudtam venni a férjemet, rá tudtam venni a feleségemet és a gyerekeket is arra, hogy elmenjünk egy ilyen fotózásra.
2: Már az
3: tehát
2: odaúton...
3: már van összhang.
1: Igen.
2: De már az odaúton összevesztek.
3: Ölik egymást,
2: akkor ott arra a fotózásra az egy órára béke nyugalom, és utána, ahogy kijött a kapa, mondja, ez mi az Istennek kellett ez az egész.
1: A csaj ki van borulva a sminker, a gyereknek nincs kedve menni, tehát megnézném, hogyan készült a karácsonyi fotó, a milyen idilt hitetszel velem, mennyire vagy hazug, ahhoz képest, hogy a kocsiban még anyázva veszekedtetek, mert a fotós mondta, hogy késsetek el, a nő még svinkelt otthon, a gyerek az egyébként lett volna a haverjával, de betuszkoltátok egy kocsiban, letöröltétek a taknyot az óráról, betoltátok egy falá, kisminkeltétek, mint rühel a 8 éves gyerek, ráadtatok egy ronda pulóvert, ami rohadt rondán néz ki. Borzasztó, borzasztó, de elmondja jelenkorunk státuszszimbólumait, mert egy karácsonyi státuszszimbólum.
3: Nézd, egyébként ennek van egy ilyen evolúciója, tehát hogy megcsinálod akkor, amikor a gyerek 2 éves, 4 éves, 6 éves, 10 éves, és akkor látod a szép fejlődést, hogy nézd, milyen picike volt még az első fotón, és 10 évvel később már milyen nagy ló.
1: Igen.
3: Tehát, hogy így össze tudod hasonlítani egyébként.
1: Ami nagyon hasonló, és nagyon rögtem, hogy rengeteg celeb posztolta most, borzasztóan szórakoztató képek készültek, hogy a gyerek elsős. Következő képeket láttam, anyuka brutál nagy szilikon mellekkel, agyonrúzsott szája, keresztbe tett lábbal áll az osztályterem előtt, gyerek ilyen kétségbe esett, áldogál, mert de nem ő a lényeg, anyuka beállt feszíteni, nem mondom melyik celeb anyuka, beállt iszonyatosan feszíteni, de úgy, hogy szinte a gyereket így eldugta a háta mögé, hogy Pistike elsős. Ott állt egy nem túl szép kisfiú, Pistike.
3: Nagyon megrémülve.
1: Nagyon megrémülve, hogy neki lefotózzák, és az anya itt szerepel, 600-as szilikon mellekkel, csücsörített szájjal, a gyermekem elsős. De láttad, hogy a kép az a csajról szól. Annak semmi köze a gyerekhez. Nem ér, ha nincs ott a gyerek, siss kirakja a képet. Pistik elsős, csak épp a büfébe van. És anyuka beállt az osztályterem közepére. Miért csinálod?
3: Lesz egy pillanat,
1: miért csinálod?
3: Eljön
1: miért kell ez arra a képre? Az a gyereked az elsős.
2: Mert megmutatod, hogy te szép vagy még anyukaként is.
1: Keresztbe tett lábbal, csücsörítve, félig elfordított felsőtesttel, 600 köbcentivel. Hát az nagyon kell.
3: Tudod, milyen rohadt nehéz szeptember 1-én jól kinézni?
1: Érted? És át egy ilyen leszegett fejű leokoplaszos gyerek hátul eldugva a szoknyai
3: mögött. És elhúzta a táska hátra.
1: Húzta a táskát, és nagyon szorongott, hogy ki mellett ül, és már rég mennie kellett volna, mert olvasták a népsor, de anyuka még a többi apuka szülő izére, örömére nagyon feszített az osztályteremben. Na, ugyanilyen hazug a karácsonyi fotózás. Gyerekek, ne csináljátok. Lesz, csináljátok.
3: A fotósok most lövik tökön magukat, mert az éves bevételük nagy része ezekből a fotókból származnak.
1: Lesz
3: majd vajon egy olyan fordulópont, egy önirónikus nagy megvilágosodás, amikor nem ezeket a fotókat fogjuk posztolni, hanem a szenteste fotóit.
1: Szerintem egy csomószor már menj őszintébe az Insta. Sőt, ez már egy trend a TikTokon, Insta, hogy mindenki azt posztolja, hogy milyen jó, én most leírom, miért volt szarnapom. Aha. És én látok olyan posztokat, és tökre tetszenek, ahol influencerek átálltak arra, hogy mindenki elmondja, hogy milyen sikeres éve volt, én elmondom, hogy mennyit szenvedtem a saját oldalammal, nem nőtt a követőtáborom, gyomorfekét kaptam, most láttam 8 ilyen videót, nagyon tetszett. Balin élek, és egyébként vegán vagyok, és azt hirdettem, hogy de jó az élet, akkor elmondom, miből állt az egy évem. Gyomorfekélyem lett, nem nőtt a követőtáborom, az első három sokat nőttem, egyáltalán nem növök, nem tudom, milyen tartalmat kéne csinálnom, egyelőre most egy kicsit megsérültem. A vérképem szar, és az idegösszeomlás szélén vagyok, és azt mondtam, hogy figyelj, haver, ebbe az egy posztodban neked több őszintén dolog van, mint az elmúlt 3 évedben, amit én néztem, és néha felbukkant el, hogy Balin, fölébredek reggel, megiszom a chai lattémat, egy kicsit töltök egy kis önidőt az olvasással, elindulok kedvenc jogatanáromhoz, természetesen motorral megyek, utána friss patak vizet iszogatok, hagyjad már! Persze, nyilván ez történik. Utána eszem egy indiai köri, délután meditálok egy 4-4,5 órát.
2: És mindezzel ennyi pénzt kerestem.
1: Ugyan elvégzem a joga gyakorlatokon, és este még egy kis vegán tofut majszolgatok. Hát ez teljesen reális, tudod. És leírta a csávó, hogy szarul vagyok, nem nőtt az oldalam. És majdnem beírtam neki, hogy figyelj, most értél oda. Tehát most van az, hogy innen lehet építkezni. Most nem vagy a gödör alján, na végre elkezdél szembenézni magaddal. Na most sok sikert, mert most talán rájössz, hogy hol rontod el. Tehát valakul ez a trend szerintem.
3: De
1: vagy ezért ez változik.
3: Ezt egyébként látni.
1: Mit?
3: Nem úgy értem, persze szórakoztató látni azt, amikor látod, hogy ezek az emberek is emberek, és hogy botlanak, és szarévük van, és minden. De nem jobb egy kicsit így elrugaszkodni a valóságtól, nézni azt, hogy ez eszi a csia magját a Balin a medence
2: partján. Nézz, érted? Tehát, hogy neked lesz jobb tőle, hogy ezt nézed, és akkor vágyakozol
3: oda. Igen, egy kicsit én is elképzelem,
2: na
3: hogy milyen lenne.
2: Na de neki szar, tehát egy szar után álmodozol itthon a
3: szarból. Én ezt nem akarom tudni, mert nekem szar, akkor neki legyen jó, és hagyd képzeljem el, hogy milyen lenne akkor, amikor neki.
1: Szerintem ez tudatalatt egyébként nagyon sokszor lerakódik. Minél több ilyen videót nézel, annál jobban vagy depis, és azt gondolod, hogy mennyire szar az életed. Tehát ezért kell óvatosan bánni. Nézed, följön még egy csajszi, aki Balin él, följön még egy influencer, aki állandóan utazgat, és abból keresi a pénzét, te megérted, elmész a gyártósor belé. Ez jó, megnézed, és jó, azt gondolod, hogy szar az életed. De ez a csávó elmondta, hogy gyomorfekély lett, és nem nő a követő tábora. Hát kicsit te is gyógyulni kezdesz, nem? Hát azonnal jobban érzed magad.
2: Mégsem csak neki is.
1: 6. éve vitázok a feleségemmel, hogy menjünk karácsonyi fotózásra, eddig 6-0 ide. Nem vagyok hajlandó erre a felesleges
2: jó,
1: maga fotózásra.
2: Tarts magad.
3: Ezt a nők erőltetik?
1: Szerintem ezt a nők erőltetik, és szerintem ez egy Facebook Insta verseny. És nem is biztos, hogy csak a celebeknél, de ez a nézd meg nálunk, milyen tökéletes a karácsony, a Lajosék megválnak. Nézd meg, milyen szép a karácsonyfa, azok meg még enni se tudnak semmit. De ez erről szól. Ez egy méregetés. Én valójában,
2: hogy megmutatod, hogy neked jobb, mint bárki
1: más. A mi karácsonyunk boldogabb, a mi ajándékunk több. Hát ez semmi másról nem szól. És oké, értem, akarsz a gyerekről egy szép fotót.
2: Na de azt meg lehet csinálni. Meg nem szép fotó kell, hanem csak a fotó elég, amit te csinálsz, érted? Akkor fotózz le minden évben a családot. Most például én azon gondolkodtam, hogy ha elmész erre a karácsonyi fotózásra 6 éven keresztül, akkor mind a 6 évet kiteszed így a nappali falára, hogy ilyenek
3: ott van a nagymamánál a kredenc föl.
2: Karácsonykor.
1: Igen.
3: És azon, hogy soha ki nem nyomtatod. Soha többet meg sem nézed egyébként. Legfeljebb emlékben majd feldobja neked az Insta vagy a Facebook bármi.
1: Szóval, hogy tényleg nagyon kemény.
3: Azért egy piros pulcsis fotósorozatot megnéznék rólatok.
1: Egy piros pulcsis karácsonyi fotósorozat. Igen. Fogadhatunk valamivel, hogy akinek, aki veszít, annak el kell menni egy ilyet megcsinálni. Család valami. Nélkül, gyerek nélkül, el kell menni karácsonyi fotózásra.
3: Nagyon szépen
1: fózolva. Nagyon élném.
3: De miért akkor ezek a budoár fotózások is legalább ennyire hamisak?
1: Az micsoda?
3: Budoár fotózás. Hát nem mondd már, hogy nem voltál egyen sem.
1: Budoár fotózás, hogy minden este lefotózom a budoárt, ha sikerül valamiatt alkotnom, hogy ezt szívesen megmutatom a barátaimnak.
3: De kár, hogy nem tudom kitenni, mert letiltanak.
1: Jézus Isten, mondtam, hogy több rostot kell ennem, lefotózom a budoárt.
3: Hát, hogy van.
2: Ez az a budoár, amit te is csináltad, hogy az ablakba ült és sejem harisnyás.
3: Igen, sejem harisnyás, amikor kikerázzák a csajokat, azt és akkor lefotózzák, és akkor picit pucsítanak, és nagyon szépek.
1: De ez mi, ez mit kicsinálja? Hadrögjek, már mutassatok ilyen oldalt.
2: Elmész szép. Júli, mutasd már meg a fotódat a budoár.
3: De
2: ne hülyeskedj,
3: de beírod, bár, persze.
2: A budoár fotózás az az, amikor lehet, egyedül lehet. Mész, lehet.
3: A jó, akkor
2: amikor
3: lehet.
2: Egyedül mész, és akkor kikeráznak, nagyon szépre, nagyon jó ruhába tesznek, és akkor Júli például ugye
3: na, az ott van, nézd meg, ott.
1: Én megmondom őszintén, én ezt egy kicsit jobban értem, mert az, hogy egy nő akar magáról szép képet, szép akar lenni, kisminkelik, most nem celebekről van szó, és egy hétköznapi nap nőnek, vagy egy átlagos nőnek, nem szeretem ezt a szót, de nem celeb, van egy fél nap, ami róla szól, ahol kisminkelik, ahol körbeudvarolják, ahol szépen bevilágítja egy fotós, aki aztán elkapja, mert szarházasága. És
2: dupla öröm.
3: A legnagyobb varrógépek.
1: És szöntösen levarja utána a rangát, 52 évesen a fotózás után ott marad még, és akkor fölfekszel egy ilyen nagyon hamis Mária Terézia korabeli
3: keremetre, rökamiéra,
1: és ott nagyon megfotózzák a folyó beleidet. Szóval, hogy... nem tudom. Nézd meg azt a jobb oldalt. Mikor érdemes karácsonyi fehérreműs fotózásra menni, és befeküdt oda egy tehén? Hát most azért azt nézd meg azt, nekem így nem menjél budoár fotózásra. Mi van?
3: Ott a legszívén.
1: Néni kicsit fejnehéz.
3: Hát ő keresi a poszt.
1: De én ezt értem. És tudod, mi van? Hazaviszed a pasidnak, ezt megmutatod, és akkor mondjuk szexeltek egy óriásit, és rólad készült egy szép fotósorozat, ahol szép vagy, nő vagy, kisminkeltek az év 365 napjában, nem vagy szép, nem sminkelnek ki, és ezt úgy megcsinálják. És csinálsz egy ilyen fotósorozatot, szerintem ezzel semmi baj. Százszor hazugabb nekem a karácsonyi fotózása ezért taknyosorú pistikével az első sorban.
3: Tehát, és hogy... ha én férnél vagyok, és csináltatok magamról egy ilyen fotósorozatot,
1: és utána felrakom a Tinderre,
3: és utána felrakom az Instára, akkor ez tulajdonképpen kinek készült?
1: Ha férnél vagy, és felrakod az Instára?
2: Aha. Mindenkinek, de nem mindenkinek. A férjednek.
1: Az biztos. Hát az akkor minden, akkor az mindenkinek készült.
2: Jó,
1: igen.
2: Akkor most jöjjön a kisbaba fotózás.
1: Kisbaba fotózás.
3: Na most az viszont...
1: Én nekem azzal sincsen akkora bajom, hogy elviszel egy babát, újszülött, és berakod, pakolgatják. Egy régen nagy divat volt, nem tudom, hogy van-e most ilyen.
3: Na nekem ettől aztán teljes, az kész. Te figyelj, amikor behajtogatják a gyerekeket ilyen bölcsökben.
1: Én nem tudom,
3: ilyen
1: én ezen elágyulok mindig. Úristen, de nagyon zabálnivalóak. Nagyon cukik.
3: Meg kis matróz sapkát raknak rá, meg kis katicát a vállára, hát én attól hülyét kapok. Hát annyira életidegen, hogy hihetetlen. Tehát látom, ahogy rakosgatja meg pólyázgatja.
1: Jaj, ne nagyon-nagyon, nézd meg. És na általában ezek a gyerekek alszanak.
3: Erre elágyulsz.
1: Erre nagyon. Hát nézd meg, újszülött baba, figyelj, adnak rá egy sapkát, és ott alszik.
3: Mi van veled?
2: Neki lelke van, látod.
1: Nézd meg, milyen gyönyörű az a gyerek azzal a kis csücsöri szájjal, és ott alszik, berakták egy ilyen fészekszerű plüss valamibe.
3: Igen, odahajtogatták a kis kezét, mintha aluszkálna a kis közöcskéjén.
1: Én
3: hát
1: szerintem ez nagyon...
3: Nem
1: is a természet. Én nem tudom, én ezt őszintébbnek érzem. Meg itt még jó házasságuk is, a karácsonyi fotózás már azért, mert ott már nem jó. Érted? Tehát ez itt még működik, itt még boldogok
3: meg
1: vagytok.
3: Azt nézd kompressziós pólyával körbe tekert egy
1: Istenem. Nagyon. Én ettől kész vagyok. Én ezeket nagyon szeretem.
2: Hát, most de... már gondolkozik, hogy ő is befekszik egy ilyen pólyázzal.
1: Mint Bud Spencer, engem pólyázzanak be. Érted? Én ezt imádom.
3: Megcsináltak 3 hetesen, és most megcsinálják 30 évesen.
1: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
2: Egy ilyen be...
1: Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
3: Nagyon kis minkelve, nagyon mély dekoltással. Anna?
1: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
3: Comharisnyában?
1: Igen. Jó, a hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűrre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon.
2: Hófehér pólóba.
1: Hófehér pólóba, farmerba.
2: Ing, fehér ing legyen. Jó, és a csajok?
1: Kötelező kötött garbó, igen, így van, kötelező kötött garbó, igen. Igen.
3: Csillagszóró?
1: Ne, hát egyébként csillagszóró akár... is vagy, jó, adom, menjünk.
3: És, csináljuk és egy ilyet. Az lesz a koncept, hogy mindig lesz valaki az előtérben, és tudod, a háttérben a mosolygós emberek kicsit homályosan.
1: Full gicsbe.
3: És elől valaki tart egy ilyen csillogó papíros dobozt.
1: Te elől vagy fehér neműbe, ezt írják.
3: Jó.
1: Jó, te elől vagy fehér neműbe, ezt
3: megcsináljuk. És teliszája leszem a bejglit.
1: Igen, és így rákos bejegyét. Én leszek csak kényszerzubbony, baszt írják ki. Hát én tudok a csapatból kényszerzubbonyosnak, tényleg szívesen egyébként. Tehát legyen egy ilyen undorító fotóversenyt a népnek, csináljuk, jó. Nyissuk meg, mi
2: az
1: a karácsonyi fotózat.
2: Nem fogják érteni. Oda tudod, hogy hány kommentet?
3: Nem fog, imádni fogják, nem igaz.
1: Facebookra ki se tetszünk, mert ott a kesergők vannak, tehát az, nem, ott, az már tényleg a Facebook nagyon szomorú közeg lett. Tehát az egy borzasztóan megszomorodott közeg lett a Facebook, úgyhogy oda nem.
3: Karácsonyi kis sipkát mindenképpen.
1: Jó, karácsonyi kis sípka, és megnézzük, hogy mi a fotó, mi a divat, tehát mi a trend. A fa trend, ugye? Mert van, amikor fehér fa trend, a színes fa, a zöld fa, a piros, tehát mindig van egy éves fehér, vagy egy fa trend.
3: De menjünk el egy ilyen kőbánya külső fotostúdióba, vagy valami nagyon profihoz?
2: Hát milyen kőbánya külső? Kőbánya külső is lehet. Az a bajom, hogy az elmúlt fél óra után nincs fotós, aki ezt nekünk elvállalná.
1: Micsoda?
3: Viccesz! Figyelj meg!
1: Hagyjad már, hashtag valami odaírjuk, hogy hashtag nem tudom kérni.
3: Biztos semmi.
1: Igen. Melkos előtt tartott hüvelykúj, hátul kandalló, nagyon jó műlánga. Juli nyakában egy butt plug lánc. Jó, ezt simán megcsináljuk egyébként, igen. Jó, tehát ezt az albumot kapjátok, kapjátok tőlünk.
3: És azokat különösen szeretem, amikor tudod, egy kicsit kilógnak a díszletből, és így lelóg
1: igen.
3: És látod a műterem falát.
1: Jó, ti szigorúan nagyon ültök keresztbe tett lábbal, jó. Aki áll, az kicsit pucsít, és mi meg fehérben vagyunk a srácokkal, jó. Hogy ez lenni szokott. Feri szájába pipa, kockás kardigán, és füstölgő forró csokis bögre. Tökéletes.
2: És én egy ilyen nagy piros plüss fotelbe fogok ülni.
4: Ezt látom magam előtt.
2: Jó, és így álltok. Eszterbe fekszik az ölembe.
4: Bal jobb oldalán a fotelnek Juli és én, és nagyon pucsítunk.
3: Igen.
1: Komolyan mondom, már most meg vagyok.
3: Egy ilyen olcsó, kölcsönzős krampusz jelmezben.
1: Van, a Zsül kinéz egy jászolból. Jó? Tehát ez...
0: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Orsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Két szakembert ismerte el Békés Csaba, a látássérültek segítéséről tanácskoztak, ma tartják a természetjárók napját. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Két évtizedek óta Békés Csabán dolgozó szakember kapta meg idén a város közgyűlésének elismerését, közölte a város. Forján Mihályné több mint 40 éve foglalkozik bölcsödés gyermekekkel, és az utánpótlás képzésében is szerepet vállal. Bicián György tűzoltó alezredes 1991-ben kezdte szolgálatát Békés Csabán, később pedig a helyi tűzoltó parancsnokság vezetője lett. Tavaly szeptemberben vonult nyugdíj előtti állományba. A közgyűlés azok munkáját ismeri el ezzel a kitüntetéssel, akik hosszú időn keresztül kiemelkedően dolgoztak Békés Csabán, vagy sokat tettek a város jó hírnevéért. A látássérült emberek mindennapi segítéséről és az elérhető támogatásokról tartottak két napos konferenciát Békés Csabán, írja behír.hu. Az Adj esélyt előítéleteken túl című rendezvényen arról is szó volt, hogyan lehet csökkenteni a látássérültekkel szembeni előítéleteket. A résztvevők gyakorlati tanácsokat kaptak arról, hogy az érintettek és családtagjaik milyen segítséget vehetnek igénybe és hová fordulhatnak támogatásért. Külön foglalkoztak a látássérült gyermekek oktatásával is. Dobogókőn immár 38. alkalommal rendezik meg ma a természetjárók napját. A helyszín szimbolikus, ugyanis itt épült meg 1898-ban az ország első menedékháza. A számos program mellett ezúttal első alkalommal egy családbarát könnyen teljesíthető élménytúra is várja a résztvevőket, mondja Arkalász Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai szakági munkatársa.
2: Ez a magyar szervezet természetjárásnak a legnagyobb ünnepe, lehetőség a találkozás, a eszmecserére, illetve a közös ünneplésre, hogy a legjelentősebb egyesületeit, illetve alakjait megünnepelhessük, akik sokat tesznek a hazai természetjárásért. Az egyéni természetjárás az rendkívül népszerű, látjuk, hogy a Covid óta ugye szomjazzák a természetközeliséget. A szervezett természetjárás kevésbé rózsás helyzetben van, az egyesületi tagság korosabbá válik, egyre kevesebb az új belépő, kevésbé keresik az emberek a szervezett kereteket.
1: Pár szóban az időjárásról. A reggeli pára és kötfoltok feloszlása után már a napsütésé lesz a főszerep, amit időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak, de csapadékra nem kell számítani. Általában gyenge marad a légmozgás. Délután Békés Csabán 22 fokig melegszik a levegő.
3: Az időjárás jelentést támogatja a Majidi Design, az egyedi otthonkivitelezés szakértője. www.majiditapeta.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: az a kérdésem, hogy lenne bármi olyan, amiért ti komolyan úgy tudnátok verekedni, ugyanis a dolog morbid, de mégiscsak megtörtént, hogy egy napágy miatt kitört verekedés miatt halt meg egy idős férfi a strandon, gyerekek. Görögországban, miután összeverekedett egy 70-es éveiben járó férfival, számolt be a BBC, ők nyaraltak a strandon. Lementek, reggel lefoglalták az ágyat, csak hogy a szópárbaj tetlegességig fajult, mert hogy a 76 éves férfi az előbb volt ott véleménye szerint, mint a 82 éves, és ugyanazt az ágyat nézték ki, és gyerekek, megtörtént az, ami nem történhet meg, hogy egy 76 éves és egy 82 éves férfi összeverekedett a nyaraláson a napágyon.
1: Van spiritus.
0: Van bennük rock'n'roll. Szerintem egyébként valahogy 82 éves, még napágyért verekedni,
1: azért azt,
0: na. Nem lett jó vége, de én azt mondom, hogy a fater azért jól nyomta. Tehát, hogyha így érte, hogy meghalt... Igen, menjünk rajta végig,
2: hogy mi az, ami egész nap rakódott benne, ami annyira felbosszantotta magát a végére, hogy egy ilyen apróságon
1: de nem a végére, ez az elejére.
2: Hát de ők, gondolom, előző napra áthozott valamit, ami nagyon-nagyon zavaró
0: ők volt. Azok az ágyfoglalók, akik ugye reggel már sietnek a reggelinél, törölköző becsap a hónaj alá, vagy még a reggeli előtt lemennek 7 órakor, hogy mire kinyit a strand, meg mire kinyit a medence, nekik már legyen törölközővel ágyuk. És utána megyen reggelizni, hogy könyv törölköző ledobva, ugye. Hát ez klasszikus, látunk ilyet, kicsit én is csinálom. És ez kicsit én is szeretem, megmondom őszintén. Igen, mert nem tudok aludni reggel, és fölkelek. Na most ráakadt, mert ott volt a 76 éves, aki szintén nem aludt, és ezek reggel 7 órakor már birkoztak a medencénél, ugyanis egy szem napány maradt. És a 76 éves elhagyja bugyálta a 82 éves, aki komoly ellenállást fejtett ki, és megverte a 76 éves. És utána esett össze a 82 éves. Hát azért van a két öregben rendület. Azért van bennük rendület.
2: Én egy
0: rendület.
2: Kicsit úgy kérdezem az egészet, hogy elkezdtek életszerűdni egymásnak a korán.
0: Igen, nem mersz megütni.
1: Vint, rogy, mit akarsz itt?
2: Mi van öreg? Szerintem az van, hogy valószínűleg ez már egy zajlott, tehát néhány napja. Tehát valamikor sikerült ágyat szerezni, valamikor nem sikerült. Ott volt a dühös asszony a szobában. Ugye,
0: a felbújtó.
2: Aki csak ennyit kért. Csak ennyit kértem, ha már eljöttünk ide, hogy legalább legyen egy rendes ágyam. Csak ennyit, ezt se kaphatom meg.
1: Már nem szeretsz.
2: Hát meg az egész, hogy te egy alkalmatlan ember vagy, aki nem is lenyelvani.
1: Az a rész is megvolt, hogy az egyik leért, letette a törölközőt és a könyvet, a másik lement, letette az ágyról a másik törölközőt,
0: hogy volt
1: a sajátját oda tette.
0: Visszarakta, megint visszarakta, majd a 76 éves mért ütést a 82 évese, aki nem adta föl, beszállt a küzdelembe a BBC szerint. Beszállt a küzdelembe, érted? Ezek ketten birkoztak. Megvéded a napágyodat 82 évesen? Megvéded?
1: Meg.
0: Megvéded.
2: Annak nagyon nagy jelentősége. Van.
0: Az a te napágyad, azt lefoglaltad. 76 évesként megüthetsz egy 82 évest?
2: Meg hát.
1: egy napágyért.
2: Egykorosztály, szerintem amúgy az van, hogy az öregedésben a legeslegnehezebb az a kontrollvesztés érzése, hogy nem vagy hatással a dolgokra, amiket szeretnél, mert már azt gondolják, hogy alkalmatlan vagy, hogy már idős vagy, már vigyázni akarnak rád. Félreállítanak, már nem látják benned a férfi erőt, a potenciált. És akkor egyszer csak jön egy ilyen szituáció.
0: És jön egy ilyen napágyas szituáció, és összeverekedtek úgy, hogy a 82 éves az később napközben összeesik valahol, mert annyira felizgatja magát, kap egy szívinfarktust és belehal.
2: De nem a verekedésbe halt bele,
0: hanem valószínűleg annyira felizgatta magát, hogy utána összeesett, és hát meghalt. De van az öregben spiritus. Szóval 82 évesen beleállni még egy ágyvitába reggel 7 órakor úgy, hogy nyaralsz. Én azt gondolom, hogy ebben a formában azért ez menő.
2: Nagyon-nagyon gyakori, hogy nyaraláson halnak meg az emberek, akinek stresszes az életük.
0: Hogy elmennek nyaralni, és ott halnak meg.
1: Azért, mert megnyugszol, és
2: igen,
1: akkor abba halsz
2: vele. Igen, az van, hogy ugye, ami pörgeted rendszer, hogy jó, gyerünk, ezt túl kell jelni, ezt meg kell csinálni, ezt izé, addig ugye nem halsz meg, és aztán utána kiengedsz, és azt mondja, jó, hát ez durva időszak volt.
1: És aztán jön,
0: és abban a pillanatban leüt valaki egy napány miatt egy törölközővel.
2: Ez egy gyakori menedzser szituáció.
0: Ez ugyanaz, mint a nyaralásos betegség. Hogy nem engeded meg magadnak évközben, és nagyon sok százalékban lesznek ugye betegek az emberek a nyaraláson. Ez pont azért van, mert ott enged ki a szervezet, és ott engedi be a betegséget. De most látsz egy 82 éves embert oda totyogni az ágyban, nem vered meg?
1: Hát de te is 76 vagy. Hát de
0: mi ahogy ott párba vagytok, tehát ott, igen, neked az megengedett, hogy bugyozzatok.
1: Igen, azt szerintem ott nem nézte, hogy ő 60 idősebb.
2: Vagy még.
0: Igen, simán lehet, hogy a csávó 70-nek nézett ki, annyira jól tartotta magát. Nem tudjuk, hogy 82 éves hogy tartotta magát.
2: Tudod, hogy valami határátlépés történt?
0: Hát egy napágyfoglalás az határátlépés.
2: Tehát az egyik odarakta, a másik ledobta, vagy pedig tudod, így összegyűrte és ledobta a földről, vagy ilyesmi, ezt végignézte a másik, és akkor ebből lett a stressz.
0: Hogy arra gondolsz, hogy ez ilyen lépésekben zajlott, úgy eszkalálódott.
2: Igen, de miért nem dobták vízbe az egyiket?
0: Igen, ez egy jó kérdés egyébként.
2: Hura.
0: A 80-as évekkel én az öregek otthonában dolgoztam, ott történt meg, hogy a 70 pluszos bácsi szerelemféltésből egy vascsővel majdnem agyonvert egy másik lakót.
1: Van spiritus, érted? De nincs az, hogy 70 fölött már nincs élet. Látod, hogy van.
2: De szerelemféltésből nem egyszerűen kiveszed a fogsorodat, csak megcsattogtatod, és aztán elvész.
0: És aztán ott hagyod. Jó, tessék, őszintén kifoglal napágyat, tessék.
1: Mindenki. Há?
0: Kifoglal napágyat. Ki megy ki reggel előtt, hogy letegyen egy napágyat?
2: Én a szánalmas vagyok. Az a szánalmas, amikor mire felébredek, és odajutok, hogy napágy, addigra már csak egy ilyen vizes seglenyomatú használt napágyat fogok tudni kapni, ami már valaki egyszer jól érezte magát, és ott egy kicsit ócskának érzem magam.
1: Jó az. Igen.
0: Tehát nem voltál még olyan szállodában, hogy reggel 7 óra körül kommandozol a medence körül, hogy legyen ágyad egy jó helyen a medence szélén? Nem volt ilyen?
2: Hát lehet, hogy voltam már ilyen szállodában, de nem vagyok ilyen, vagy nem.
1: Tehát nem vagy
2: foglalós? Nem. Alapból nekem az a rutinom ilyenkor, hogy elmegyünk ugye a reggeli program a reggeli, utána pedig visszamegyünk sajnálni magunkat a szobába egy kicsit.
1: Hogy nincs napágyatok.
0: Igen, nincs napágyatok. Ott délig alszotok egyet, lementek ebédelni, megint elfáradtok.
2: Így van, így van. És akkor igazából, ugye akkor nagyon-nagyon magas az UV, úgyhogy nem érdemes kimenni.
0: Ezért inkább nézzük meg, hogy mi az ebéd. Délután 4-5 között egy órára kimegyünk a partra, amikor már újra van szabad napágy.
2: Néhány fotót.
0: Megnézzük a naplementét, majd jön a vacsora.
2: Így van. Tehát nekem nagyon fontos, hogy egy kiegyensúlyozott étrend, és egy
1: pihenés.
2: Igen, nagy pihenés legyen.
0: Én őrült nagy kommandós vagyok, gyerekek, én bevállalom. Én régebben csináltam.
2: De már 4:30-kor részegen.
0: Figyelj, micsoda. Hát,
1: ezt is teszed le a törölközőre.
0: Nem, mert az van, hogy valószínűleg a koránkelés miatt én nem tudok aludni. Tehát én a nyaraláson semmikor együtt voltunk, vagy mentünk, vagy nem tudok aludni. Mit csinálok? És vagy 2 órát vártam még, hogy fel kell a család, vagy elintéztem a hónom alatt a törölközővel, hogy lefoglaljam. Figyelj, mindent oda pakolok. Tehát ilyenkor én úgy védem le az ágyat, hogy lerakom a törölközőt, 4 ágyat, 3 magazint, 2 légycsapót, 1 naptejet. Körbebisírem, ha ide mersz ülni, 2 karúszót, 3 gumimatracot, tehát ilyenkor az ágyat foglak, az úgy néz ki, hogy kiviszem a minibárt a szobából, és lerakom az ágyat. Hogy oda senki nem ülhet le. Ez egy harc.
2: Szerintem félelmetesnek kell tűnöd úgy, hogy nem látnak téged, csak a törölköződet. Tehát olyan törölközőt kell adhatni, amire ránéznek, és azt mondják, hogy ezzel nem packáznék.
0: Igen. Ilyen és még például, így is néha lepakolják.
2: Ilyen például a Versace mintás, mert tudják, hogy
1: jobb a békés.
0: Igen, valószínűleg orosz és fegyver van nála.
2: Igen.
0: De nincs annál jobb, mint amikor utána elmész reggelizni, 11 óra tömött napágyak mindenhol, és a te 2 ágyat szabadon van, és rajta van a törölköző.
2: Egy ilyen hattyúformában.
0: Hattyúformájú gumimatrac.
2: Egy csókolózó hattyúpár van rajta, hogy a 2 marizet.
0: Én nagyon nagy vagyok. Én arrébb is pakolom más törölközőjét, ha esetleg a kedvenc ágyamra pakolja. Tehát, hogy én lebontom az ágyat a törölközővel, és rálakom ugyanarra, amit tegnap szerettünk, és újra fölpakolom az enyémet.
2: Mi volt ennek a maximuma, amit valaha, amikor azt mondtad, hogy kicsit már is szégyelled magad, de meg...
0: Mindig nagyon szégyeltem magam, ezt szerintem ágyat foglalni törölközővel borzasztóan proli.
1: Az.
2: De volt, és hogy összenéztél valakivel?
0: Kicsit jó volt prolinak lenni, tessék?
2: De volt, hogy csinált, és közül összenézte egy másik sorstársad?
0: Sose volt senki, mert hajnali 4-kor voltam a medence partján.
1: A legelső ember.
0: A legelső volt, még takarították a medencét.
1: De amikor nem tudsz olyan korán menni, hogy ne legyen kint már legalább egy törölköző.
0: Egyébként ez tényleg így van.
1: Aki este hagyja ki.
0: Hogy Tájföldön voltunk, és azon lepődtem meg, hogy az időeltódás még nem tudtam mondani, kimentem 6-kor, és már le voltak terítve az egyik, és mondom, itt azért vannak rajtam kívül is feketeövesek, és napközben néztem, hogy ki ő. Tudod, meg akartam nézni, haver, nézzük már össze, mert én 7:30-kor voltam, de te már 6-kor leraktad a törölköződet. Jó érzés. Az jó érzés. Visszamész, és tudod, hogy elvégezted. Bevétted a teritoriumot, tudod, hogy a családnak lesz kis napágya. Én ezt rakom, én ezt bevallom, gyerekek. Én ezt szeretem. Az ott egy harc, ott csak a hardcore arcok vannak reggel.
2: És az nincs meg, amikor így lemegy a gyereked, akinek teljesen bamba, és nem találja meg így a lefoglalt helyedet.
0: Azt megtaláljam.
2: Azt megtaláljam. Melyik, ami kellemetlen sátortáborunk?
0: Igen, hova emeltett fel a sátrakat?
2: Az a fült kukoricás fiam ott.
0: Sőt, van már, hogy a szobában izgulok egy kicsit, hogy már
1: hogy
0: indulnom kérem.
1: Még,
0: igen. Már arra riadok föl a nyaraláson, hogy most kell elindulnom, mert egyébként nem lesz helyem. És akkor beállítom az órát, tudod, hogy kitapasztalom, hogy az első 1-2 nap mennyire korán kelnek, és picit előjébb megyek. Nekem ez egy nagy játékom. Én ezt nagyon
1: mi
0: szeretem.
1: Mi lesz veled azokban a szállodákban, mert csomó helyen már ezt nem engedik?
0: Mi az, hogy nem engedik?
1: Az úszómester lemegy, összeszedi az egészet, és egy kupacba
0: lerakja. Na, én ilyen nem, még nem találkoztam, ami nem foglalhatsz ágyat.
1: Nem foglalhatsz ágyat.
0: Miért nem?
1: Mert nem.
0: Kit zavarok azzal, hogy hajnali 4-kor lerakom a törölközőmet? Milyen baj az?
1: Az a még senki. Érkezési sorrend van, ahogy kinyitott a napozó terület, szépen mész és lefekszel.
0: Na, ilyet még nem láttam, hogy rád szóljanak, hogy ne tedd le a törölközőt. Az valószínűleg valami nagyon elegáns hely lehet, nem? Hogy szólnak, hogy figyelj, nincs ágyfoglalás. Akkor is lefoglaljuk. Tehát olyan nincs, hogy ne legyen ágyú.
2: Ez szerintem a honfoglalás miatt van. Tehát, hogy ez benne hagyta a magyarokban genetikailag az egész történelmünk, és úgy van, hogy oda megyünk valahol, akkor azt el kell foglalni.
0: Igen, ne, ez egy versenyszellem. Tehát, hogy látod, hogy foglalnak az ágyal, látod, hogy már 6-kor rajzik. Nekem volt, hogy feküdtem a Tájföldön a szállodában, és hallgattam, hogy mennek-e már a medence felé. És hallottam, mentek, hogy csoszognak, akkor mondom, jó, még kicsit aludnék, de inkább felkelek, nehogy lefoglalják az ágyunkat. Persze, tehát hogy ez egy nagyon ez csak azt tudja, aki csinálja.
2: Erre kicsapadott a közébe a szobájába.
0: Ilyen jetskivel a medencébe. Igen, de ez jó. Csak egy csalódás, hogy te nem vagy ilyen ágyfoglalós, de komolyan mondom.
2: Sajnálom. Én ha elmegyek nyaralni valahol, akkor ezt a feszültséget száműzöm.
0: Én azt gondoltam, hogy te ennél egy kicsit ilyen kiszámítottabban nyaralsz, tudod, hogy ki van bélelve, le van rakva az ágyod, meg be van biztosítva minden, tehát hogy úgy odafigyelsz ezekre a részletekre.
1: Ez nem csak 100 eurós tesz az ágyra egy kavicsal, tudod, és akkor azt...
0: Csak mi van, nincs ágyasszá? Utána mi van, ha ott jössz, mész a gyerek?
1: Nem, de fekszerek fönn a szobában.
0: Még ez is igaz, hogy nem mentek le fölöttig a medencéhez.
2: Ha teljesen őszinte akarok lenni, nem bízok meg mindenféle napágyban.
0: Ja, értem, de itt másfajta baj van. Azok a napágyak koszosak, azokat nem takarítják.
2: Hát milyen a szakító szilárdsága? Mit bír? Tehát, hogy most ráfeküdhetek egyáltalán, vagy a végén oda kell somfordálnom a recepcióra, hogy sajnos egy kis baleset történt, hogy megroppant a hajzik.
0: Ja, értem, tehát, hogy te már nem bízol a medencében, nem, meg az ágyban.
2: Igazából az van, hogy olyan fajta nyaralás, ahol egy medence körben fekszek idegenekkel, még nem nagyon volt részem. Tehát ez úgy, nekem úgy nem. Adja.
0: Én jó, fajta... tudom, gondolom, csak a Van Gogh múzeumok és a hangversenyek és szóval a múzeumok környék.
2: A Louvre-ba.
0: Igen, és átámoljuk egy kicsit a Champs-Élysées-en, ott végig sétálgattunk a diadali várnyékában.
2: Írok egy kicsit a naplomba.
0: Aztán, nem fekszel medence partján.
2: Nem, mert én ha ott a medence, nekem benne kell lennem, nem kint.
0: Hát egyszer, ha kijössz belőle, akkor
2: soha
0: befeksz.
2: Nem jövök ki. Az van, én lerugom a papucsomat, azt kell tudni, hogy hol van, bemegyek a vízbe, és onnantól
0: maximum
2: medencébe megyek. Ez azt hiszem, hogy a Spirit Hotelben kimaxoltam ezt, ott pont úgy van körbe, hogy tudsz menni folyamatosan. Tehát nem kell sehol megállnod, és még mindig tudsz új medencébe menni. Én nem tudom, kifizettem ezt.
0: Azt hittem, hogy keresel valakit, biztos.
2: Ott az a furcsa, ilyen rozmártestű nő.
0: Én nem tudom, én nagyon nagy döglő vagyok. Én
2: utálom ezt. Ki a vízbe, akkor ott a víz.
0: Hát ez azért nem tudom, hát egy 4-5 óra, amíg a foszlik a bőröd, azért csak kimászol, nem?
2: Foszlik a bőröd, mert telepszik rá egy ilyen furcsa réteg, amitől nem hagy kiszáradni.
0: Bealgásod egy kicsit. Igen, én nem tudom, megbolondulok attól, aki így menni akar mindig a nyaraláson, meg így úti könyvvel a hónalat.
1: Az a jó.
0: 7 óra, akkor már reggelinél toporzékol, hogy induljunk valahova. Nem akarok indulni, akarok egy koktélt, üldögélni a medence mellett, egy előre leterített napágyon.
1: Elmegy melletted a világért, tehát ott vagy gyönyörű helyeken, te mit csinálsz? A napágyért harcolsz.
0: Képzeld, semmilyen ingerenciám.
1: Hajnalba mész napágyat foglalni. Mi meg elmegyünk kirándulni.
0: Az ilyen típusú arcokról, mint te vagy, nagyon gyorsan leválok a nyaraláson. És este mindig meghallgatom, hogy milyen volt a fakultációs program, és hogy mit látott, és mindig nagyon-nagyon igazat adok magamnak, hogy nem mentem.
1: Nem, mert nagyon jók voltak az összesek.
0: Igen. Amikor felszállok egy hajóra, ott kapnak egy fél üveg rozébort felhígítva, egy odaégetett csirke mellett, és kirakják őket egy lakatlan szigeten, és rommáigva jönnek
1: és
0: vissza.
1: És voltál már lakatlan szigeten? Nem voltál, mert te feküdtél a törölközödön a napágyon.
0: Én a negyedik kájpirinyámat kérem ki, érted, miközben asszalottok egy fél üveg felhígított vörösborral valami hajón zögykölöttök, hogy elvigyenek egyáltalán nem lakatlan sziget.
1: Mi? Most is meséltem, hogy voltunk tengeri horgászaton, érted? Horgász, nem fogtunk semmit, de horgáztunk.
0: De te kivittek.
1: Igen. Érted, 4 órát nézted, hánytál a vízbe, mert rosszul lettél, te meg feküdtél a hülye törölköződővel. Melyik a jobb?
0: Igen, Barcelonában azt mondják, hogy már tényleg büntetnek, ha vannak olyan szállodák, ahol lerakod a törölközőt, pénzbüntetés jár érte.
1: Na.
0: Megbüntetnek a szállodában. Elmegyek oda elkölteni a pénzem, és le

0: 10 percnél több időt vannak távol a napozó ágytól. Komoly konfliktus forrás.
1: Az nem sok.
0: A 10 perc azért az nem annyira sok. Aha. Azért az...
2: Szigor.
0: Nagyon sok helyen a németek már emiatt tiltott, az úszómester összeszedi az összeset nyitás előtt.
1: Na.
0: Most de a szállodának nem mindegy, hogy kifekszik nem. Azon az ágyon?
1: Nem, mert a többi vendég, aki nem hajlandó ezért korán kelni, az érkezési során nem
0: foglalja.
1: Igen, az hátrányos helyzetben van az ilyen izék miatt, mint aki te vagy, hogy négykor föl kukorékolsz.
0: Én nem tudtam, hogy ez ekkora ilyen illetlenségnek számít a szállodákban. Tehát ezt megmondom őszintén, nekem erről nem volt fogalmam. Ezek után is csinálni fogom természetesen, csak sokkal okosabban.
2: Még egy durvább lépés van szükséged. Azt kell, hogy figyeld a saját törőköződet, egy emberre figyeltesd. Tehát mondjuk adsz a szaunás fiúnak egy biztos,
0: igen, hogy ne nyújjon
2: hozzá. És jó, de vagy akkor csak áthajtja más irányba.
0: Jó, de te azért nem foglalsz ágyat meg törölközőt, mert te vagy az, aki a recepción elveszel 43 dal a prospektust.
1: Így van,
0: az
1: első nap befizet... megismerjük a világot. Nem ám izé lógatjuk a erénket, érted, hanem tanulunk. Tanulunk, élményeket gyűjtünk.
0: Feri az idegenvezetők álma minden fakultatív programra befizet, mindenhová elmegy. Én a menüt nézem az itallapot, hogy mit lehet a medence partján. Feri már valami botorkál valami városba
1: így
0: valahol.
1: Van, megnézzük, szép kultúra, érted, gyönyörű tájak, nagyszerű emberek, fantasztikus ételek, majd este berúgunk a izébe, nem reggel 10-kor vagyunk részegek.
0: Azt írják, én nyaralni megyek, te kirándulni.
2: Én annyira megnéznék egy ilyen sorozatot, ahol Ferit így felkérik arra, hogy járja be tényleg így Afrikát,
1: micsoda, Ázsiát. Hát amikor én viszem, hát imádja, hogy mondom, de, hogy mi hol van.
0: De két nem, nap után a medencén megőrülne. Az
2: Szudán, biztos. Csád, onnan átmedek Nigériába, Kamerun, és meg is vagyunk.
1: Vihetlek, ha két, akarod.
0: Hét. Igen. Figyelj, Tenerifén a Princess Hotelben applikáció van a napágyra, a következő napra tudsz foglalni. Ez az éhelyem.
1: És pénzért.
0: Ez az éhelyem.
1: És jelentős lóvér.
0: És lóvér, kinézed, hogy hol van a napágy és applikáció, mint a színház egyet lefoglalod?
1: Így van, igen.
0: Úristen, de jó. Nem vagyok hajlandó mászkálni, döglünk a strandon, a többit tudja meg, nem megyünk sehova. Egész évben rohanunk, legalább ekkor dögöljünk. És nincs gondolat. Nem tudod, Lindei?
1: Nincs gondolat,
0: és nincs baj egyébként, igen.
2: Nekem nagyon tetszett az egyvelege a nyaralásnak, amikor voltunk együtt pihenni, hogy mind a kettőtökben benne volt a kalandvágy, de egy ponton túl rájöttetek, ilyen négy körül, hogy öregek vagytok. És akkor elkezdtünk pihálni minden nap.
0: Ez tulajdonképpen így történt, igen. Annyi reggel 9-kor kezdődött a piálás, de egyébként igen.
2: De akkor már nem kell felállni az asztalt, addigra megadtátok.
0: Jövünk egy 400 méteres szigeten, amit egy perc ad körbe, ezért a Feri se. Feri a hóna alá vette az úti könyvet, de rájött két óra után, hogy ide most be van zárva egy napra.
1: Egyszer körbe mentem, mondta, meg vagyok.
0: Én mondtam, hogy Feri sajnos itt csapdába vagy.
2: Még olyan, hogy lehet egy nyírfát, amit megmutatnék nektek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mi

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
6: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
8: Verseny, küzdelem, barátság, szerelem. Összetartás. Öröm, csalódás, újrakezdés. 34 év, milliónyi élmény. Lendő emlékeid itt és most. Csabai Garabonciás napok.
9: Amúgy én vagyok rá.
10: A Főtéri Sasgyógyszertár most is segít immunrendszerének megerősítésében, egészségének megőrzésében, betegségének kezelésében. Hosszú nyitvatartással várja Önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7:30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8 órától 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíthet. Sasgyógyszertár. Békés Csaba, Szent István tér 6. www.sasgyógyszertar.hu.
11: Figyelem, Békés Csaba!
12: Magyarország legnagyobb cirkusza, a Richter Florian cirkusz érkezik a sportcsarnok mellé. Október 1-től 4-ig új generáció. Lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Október 1-én akciós kuponnal 1 jegy áráért 2 jegyet adunk. Jegyek és kuponok rfc.hu.

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Érkezik az ősz első teliholdja, megszűnik egy szelektív sziget, kollégisták sportoltak Békés Csabán. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Ma este érkezik az idei ősz első teliholdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség, nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott hold töltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
3: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teliholdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teliholddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a telihold szépen világított.
2: Megszüntetnek egy szelektív hulladékgyűjtő szigetet Békés Csabán, két másik helyszín további működését pedig megvizsgálják, írja a beol.hu. A közgyűlés döntés alapján a Kórház utca elején a parkolóban lévő üveggyűjtő szigetet számolják fel. A Gyulai út és a Turzó utca sarkán, valamint a Mezőmegyeri október 23-a téren lévő gyűjtőpont sorsát még megvizsgálják. A változtatásra azért van szükség, mert több szelektív sziget környékén rendszeresen oda nem való hulladékot hagynak. A városban több mint 20 ilyen gyűjtőhely működik, elsősorban a társasházas területeken. 8 Békés Csabai kollégium diákjai mérték össze tudásukat a Városi Diák Sportnapon, számolt be a beol.hu. 7 versenyszámban próbálhatták ki magukat a fiatalok. Többek között tollaslabdában, dartsban, szkanderben és lövészetben versenyeztek, de erőnléti feladatok is várták őket. Az egyes számok legjobbjai oklevelet kaptak, a kollégiumok pedig pontokat gyűjtöttek az elért helyezések alapján. A három legeredményesebb intézményt sedleggel jutalmazták. A programot a Magyar Diák Sportnaphoz kapcsolódva rendezték meg. Pár szóban az időjárásról. A reggeli pára és kötfoltok feloszlása után már a napsütésé lesz a főszerep, amit időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak, de csapadékra nem kell számítani. Általában gyenge marad a légmozgás. Délután Békés Csabán 22 fokig melegszik a levegő.
4: Az időjárás jelentést támogatja a Családi Fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Sokat beszéltünk a telefonos csalásokról, meg hogy kiérni nigériai levelek, meg e-mailek, meg mit tudom én, de ez mind a múlté. Ez mind a múlté, mert hogy jönnek a legújabb telefonos csalások, és itt kérem szépen már bizony jön az AI. Amerikai szakértők kongatják a visszalagot, mit találtál? Már látom rajtad, sátán. Mi van?
2: Jaj, nagyon jók majd a sebesek. Kis Szabó Tomas, de...
1: Kis Szabó, vagy ő mit írt? Még a
2: izére? Nem olvasatom fel, sajnos.
1: Nem? Na, ja, ezt én is olvasom, jó, ezt én is olvasatom.
2: Fényedő, de rajt, miért félsz a lengyelektől?
1: Nem ott voltam. Na szóval, igen? Hogy mi történik, kézzétek, mire kell figyelni, ugye itt hát az van, hogy meg fogják előbb-utóbb szerezni a hangmintáinkat mindenkiért, tehát nem csak azokért, akik rádióban dolgoznak, család, barát, ismerős gyerek, és az lesz a következő, ami már itt kolompol, hogy telefonon fognak fölhívni.
2: Egyszer kolompolt, és azod is ezt emlegeted. Igen.
1: Telefonon fognak fölhívni, és bizony az van, hogy a hangklónozás olyan meggyőzővé vált, hogy Amerikában végeztek egy kutatást, és kiderült, hogy 36%-uk együtt működött a csalókkal, amikor is embereken tesztelték, hogy a családtagjuk hangjával még csak tesztjelleggel próbáltak pénzt kiszedni, hogy a gyereked, a feleséged, az anyád, az apád, a nejed bajban van. Leklónozták a hangjukat, és felhívták az illetőt, hogy küldjön pénzt, induljon el segíteni, hagyja ott a munkáját, és gyerekek, majdnem a fele elindult, és majdnem a fele elhitte.
2: Én ezt nagyon hamar kiszűrném.
1: Na tessék, ki hogy szűri ki?
2: Fel kell tenni a biztonsági kérdéseket.
3: Ja, nektek van megbeszélt biztonsági
1: kérdés. Van biztonsági kérdés.
3: Telefonál valaki, Péter hangom.
2: Jó, akkor te legyen az
3: okay, a telefonál. Hogy bukik le?
1: Úgyhogy nem telefonál.
2: Péter, ő soha nem szokott neked feljönni.
3: Péter nem telefonál.
1: Ön engem nappal életében nem hívott. Még kérem, mondsa a vonalat, Péter.
2: Nekem erre nincs pénzem, Péter, viszont
1: a csaló megérdik a magázódástól, és önmagától leteszi a telefon, mert nem érti, hogy 15 éve... fiasz magázza a férjét, tedd le gyorsan, John, tedd le, mert nagyon kemény a csaj.
2: Hallod a háttérben Ormán pusztát?
1: A kis kastély. Na tessék, fölhívott Péter.
3: Szia Eszter, baj van.
2: Tip. Soha életében nem hívott még a keresztnevemben.
3: Na ez az. Én is itt...
1: Jó, de följ az anyád mondjuk, és az anyád hangján azt mondja, hogy AI, hogy figyelj kislányom, vagy ahogy hív, vagy az leszedik. Küldjél pénzt. Vagy
2: try me!
1: Balesetem lett, vagy tartozom.
2: Elégettem a kuplungot.
1: Tehát, hogy hogyan tudnak ők kicsalni tőled? Bajban vagyok, küldjél pénzt? Elraboltak, adjál pénzt? Hogy csalnak
3: ki? Hát az elraboltak, szerintem az hihetetlen.
2: Milyen biztonsági kérdés kell feltenni, az, hogy biztos legyen benne, hogy átvernek.
3: Na, a kezdete az mindig az, hogy te valami bajba helyezed magad, az átverő. Azt mondod például, hogy belementem egy kocsiba, és nincs biztosításom, oda kell adni neki 1 millió forintot.
2: Jó, ez eddig hihető anyámnál, igen.
3: Meg vagy anyád hangját képzeld bele.
2: Nem, az van amúgy, hogy ha egyet-kettőt belekérdezel, valamilyen tényszer, mondjuk mi az első közös háziállatotok.
1: De várj,
3: nem jut eszedbe.
1: Nem jut eszedbe,
3: hiszen, mert bajban van, igen. A másik, segíteni akart.
2: Nekem mindig csak az általaimra gondolok.
1: Itt azt mondják, hogy legyen majd egy biztonsági szó, vagy legyen egy kérdés, amire csak ti tudjátok a választ, és az emberek még nem tartanak itt, hogy már beépítenek. Figyelj, ha AI-jal hívsz, akkor tud, hogy az én kedvenc színem a piros, hanem az van, hogy folyamatosan utalnak pénzeket, mert azt gondolják, hogy a szerettük van a másik oldalon. Akkor be kell építeni egy biztonsági kérdést? Be kell rakni valamit, közös szót, amit csak ti
2: nem
1: ismertek?
2: Nem tudom elképzelni, hogy olyat tudjon mondani, amit első... Tehát, hogy nagyon specifikus a kapcsolatod a szeretteiddel, nem? Tehát, hogy azért az fura lenne, hogyha egy ilyen általános beszéd stílusú ember meg tudod győzni.
3: De valószínűleg nem általánosban, hanem elkezdeni eljátszani, hogy ő maga is bepánikolt.
1: Tehát kreálnak egy szituációt.
3: Igen, amiben ő maga pánikban van, hogy úristen, belementem, amit tudom én, egy másik autósba.
2: Jó, de hogy hívták a gyíkomat?
3: Nem is hogy gyíkod.
1: Ez még a testedben. Igen.
3: Hát okay. Azonnal bepánikolnál, ha azt mondanám, hogy velem van a gyerek, érted, és valami baja lett.
2: Úgy, hát ezt nem meséltem, hogy velem ez megtörtént?
3: Na, hát akkor te nem kérdeznél semmit.
2: Kérdezzétek el, kimentünk a Gyerekkel Sziget Fesztiválra, és ugye, mint egy gondos szülő, felírtam a telefonszámát, az egyik karjára az apjáit, az másikra az enyémet. Ha engem rabolnának el, hogy is legyen kit felhívni, és a többi. Ott volt a gyerek, és ugye volt ott a karszalag is, ami meg rajta volt a neve. És ott pulisztunk, a Blaha Louisianán volt, a gyerek nagyon szereti, elsősorban nyomultunk meg, és egyszer csak hív a férjem, kétségbe esettem, de már ötször kinyomtam, jól érezzük magukat, mit ívogatsz engem, ne ívogassál.
3: Föl sem veszi a férjem.
2: És akkor egyszer csak mondja, hogy felhívt őt egy fickó, hogy nála van a gyerek. Hát mondom, a gyerek itt táncol előtt, hogy nem lehet nála, és képzeljétek el, valaki poénból lenézte a számot a karjáról, és felhívta, hogy befosassa az öreget.
1: Ne csináld!
2: De.
1: Tehát lenézte a karjáról a számot, és igen. Azért fölhívta csak igen. Viccből, hogy nála van a gyerek. Igen. Jó nagy kretén.
2: Szerintem.
1: Jó nagy kretén.
2: Mekkora patkának kell lennie
1: ez? Ez jó nagy kreténség.
2: Úgyhogy ráadásul kiírta a számát, tehát az megvan. Úgyhogy feljelentettem a rendőrséget.
1: Ha, úgy kell neki vesszen a kis
2: hát, radik. Hát de figyeld, nem haragudj már.
1: Persze, ez jó, jó nagy radikság.
2: Megijedt, tehát ő meg ráadásul gangsta koncerten volt akkor, mert jól akarta érezni magát.
1: Igen, és mondtad, hogy ott áll a gyerek előtted.
2: Azt, igen, és mondom, de hát küldte neki, hogy itt táncol előtted.
1: Ez jó nagy, genyónak kellene.
2: Ez nagyon ez,
1: erre nincs nagyon mentség. Oké, kinek miatt a varázsszó? Ki mit beszélt meg? Nektek van varázsszavatok?
3: Nincs.
1: Van titkos jelszavatok a gyerekkel? Hogyha bármi van, mondd be a titkos kódot. Megbeszéltetek ilyet? Az van, azt mondják, hogy 1-2 éven belül mindenkinek szüksége lesz erre, mert tele leszünk fékhívásokkal. Nem fogod tudni, hogy ki van a vonal a másik oldalán. Nyilván le tudod tesztelni, fölteszek kérdést, de olyan szinten fognak megszaporodni az AI-os hangátverések, hogy vége van. Tehát azt rengetegen fognak majd olyan hívást kapni, hogy a gyerek van a másik oldalon.
3: Az a baj, hogy eddig mindig mostanában már csak ezek a mondatok hangzanak el, hogy apa küldj pénzt. Hát
1: igen.
3: Most ugyanezt fogja mondani az
1: is. Annyi, hogy változni fog, apa ne a Revolutra küld, adok egy új bankszámla számot, de neked nem fog feltűnni. Igen, honnan van neked American Express kártyád? De nem is tudom, hogy ezt kiváltottuk. Igen. Mi olyan helyzet van, ahol egyből pénzt kér a másik oldalon? Lévő, a gyereked vagy a feleséged hangján telefonáló csaló. Van egy ilyen helyzet, hogy itt vagyok a pénz nélkül a városba, tankoltam, küldjél pénzt, hát nem látom még a transfert.
2: Tipikus ezt... Balázs. Tipikus Balázs.
3: Ha tankoltam és nincs nálam pénz.
1: Hogyan lesz ebből pénz a másik oldalon? Elrabolta, küldjél pénzt. Bajban vagyok, összetört az autó, most kell kifizetnem
2: neked
1: a baleset helyszínén.
2: Én vagyok, te majom. Az
1: érted? Tehát mi a szituáció, amiről az emberek pénzt küldenek? Most az anyár főjön, hogy küldje pénzt, küldenél neki azonnal pénzt?
3: A mamának? Mire?
2: A Lincényi Márkónak volt egy ilyen története, egyszer elmesélte a műsorában, hogy nagyon májától úgy csaltak ki pénzt, hogy felhívták úgy, hogy de ugye akkor nem is kell torzítani a hangján, éjszaka hívták hajnal kettőkor, hogy szia, mama, én vagyok az unokád, autóbalesetem volt, nincs nálam pénz, oda megyek most, hozd le, légy szíves.
3: Nem tudok oda menni, oda küldöm egy barátomat.
2: Igen.
3: Ugye, és a nagymama nem ismeri a barátokat.
1: Na, de ugye az unokát hangját csak megismered a vonal a másik semmi oldalán.
3: Semmi, hajnali kettőkor álomból ébredtették föl, és azonnal stresszbe teszik.
1: Te vagy Zicukám? Nem, Géza vagyok, az unokát.
3: Tudod, egy másik unokát.
1: Sikerült a műtét, küldje pénzt. Aha, és a nagymama fizetett.
3: Persze, és stresszbe teszik azonnal a nagyit, hogy bajba van az unokád. Kicsit már, tudod, süket. Na, átmegy, simán átmegy.
1: Jó, akkor tehát meg kell beszélni a gyerekkel és a pároddal egy szót.
3: Nálunk és a béka jó.
1: Tessék?
3: A béka jó.
1: A béka az nagy, meg így, hogy elmutod a rádióban, ez így nagyon jó. Igen, tehát ez így jó. Tehát kell, hogy legyen egy titkos szó akkor közted és minden szeretted között, amiről ti beazonosítjátok egymást, nem? Igen. Ez ugyanolyan, mint hogy van egy kisgyereked, akkor megbeszéled vele, hogy az iskola előtt, ha valaki oda megy hozzád, és azt mondja, hogy az apát küldöd, gyere ülj be a kocsiba, akkor megtanítod a gyereket, hogy nem ülsz be senki ez a kocsiba. Vagy mond a titkos szót. És akkor ő nem tudja a titkos szót.
2: Mindig ezt, amikor a fülemben van egy ilyen internetes videó, hogy édesanyád barátja vagyok. Hazugság, anyának nincsenek barátai.
1: Igen. Na jó, mindjárt fölhívjuk Kis Gergőt, MI szakértőnket, csak hogy mesélj el nekünk. Meg van egy másik ügy kapcsán is akarjuk hívni, tehát itt kettőt fogunk összevetni igazából, hogy hogyan csinálják és hogyan generálják ezeket a hangokat, honnan szerzik meg a hangmintát, és hogy mi lett a kísérlet eredménye. Mert az is egy érdekes dolog, ami más AI ágenseket zártak össze, hogy működjenek együtt, és az is baromi jó kísérlet volt, és érdekes eredménye zárult, úgyhogy mindjárt erről is megkérdezzük. Azt mondják egyébként, hogy az amerikaiaknál a rokon bajban van kártyát játszották ki legtöbbször, 50% elhitte, és 36% az utalt volna azonnal pénzt. Hello Gergő, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok!
3: Jó reggel.
1: Hello. Hello! Figyelj, ez egészen megdöbbentő ez a szám, ugye most erről a kísérletről beszélünk, a hangklónozásról. 36% működne együtt a csalókkal, és utalt is volna pénzt, illetve igen. Nagyjából ugyanígy elbizonytalanodna, hogy a rokon bajban van. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy legenerálják az ismerős hangját?
4: Igen, tulajdonképpen erről van szó.
1: Ők honnan szerzik meg a hangmintát? Hogy ezt hogy tudják?
4: Ugye elég sok nyilvánosan elérhető hangminta van ma már az emberekről, itt ott, TikTokon, YouTube-on, nyilván ez egy ilyen egyszerű út, hogyha ez rendelkezésre áll. de hogyha nem áll rendelkezésre, akkor meg ezzel a, hát ugye social engineeringnek hívják, magyarul ilyen, nem tudom én, trükközés az emberekkel. Például van egy olyan sztori, Görögországban nemrég pattant ki egy ilyen dolog, hogy amikor akadékoskodott a csalónak akadékoskodott az ember, akit hívtak, akkor megkérték, hogy jó, akkor adjál meg egy valami rokonodat, mert akkor majd őt is felhívjuk, hogy akkor igazoljuk az állítást. És akkor klónozták ugye annak is a hangját, akit először hívtak, klónozták a nem tudom, a gyerekének is a hangját, vagy a anyjának, akit éppen felhívtak, és utána ugye ezt használták ki, ezekből a nagyon rövid hangmintákból is most már képesek hosszú koherens szövegeket előállítani. Szóval átverik az embereket a második rétegben is, nem csak az elsőben.
1: És ezek a szövegek most már olyan élethűek, hogy nem mondod meg, hogy nem a gyereked vagy a feleséged van a másik oldalon.
4: Abszolút, abszolút. Tehát kifejezetten van is egy ilyen technikai ellentanács, hogyha azt gondolná az ember, hogy ó, én úgyis majd kiszúrom, meg én úgyis majd figyelek arra, hogy mennyire robot hang, meg ilyenek, ez már nem, ez két évvel ezelőtt még lehet, hogy működött, de most már az élethűbbnél is élethűbb tud lenni adott esetben bármilyen hosszú szövegre, bármilyen hanglejtésre.
1: Az egészen durva. A szakértők azt mondják, hogy legyen akkor egy titkos szó, vagy legyen valami kód, vagy jel, amit mi megbeszélünk egymás között, ha eljutunk oda évek múlva, hogy tudjam, hogy ki van a vonal másik oldalán.
4: Igen, igen, ezt mondják a szakértők, és pont az előbb, hogy beszélgetetek, ha ezen gondolkodtam, hogy nekünk is van a családban titkos szó, de megmondom azt, hogy én nem emlékszem rá, hogy mi volt.
1: Az jó. Ezért a gyerek nem fog beszállni, mert az iskolába vagy.
4: Úgyhogy frissíteni kell a titkos szót. Ez mindenképpen egy jó dolog, a titkos szó, de hogyha esetleg az van, hogy valaki nem emlékszik rá, akkor is lehet, nem tudom én, felidézni valami, mi történt egy héttel ezelőtt az uszodába, vagy emlékszel, amikor a hegytetőn jártunk, hogy milyen állatot láttunk, tehát hogy a titkos szó nélkül is azért, hogyha valaki gyanakszik, akkor tovább lehet lépni. Illetve van még egy olyan módszer, amit szoktak javasolni, hogy hívjuk vissza a saját csatornáján a hívót. Ezt úgy hívják, hogy out of band verification, tehát amikor téged hívnak valami furcsa számról, hogy jaj, apa, nem tudom, én balesetet szenvedtem, és akkor taxira utalj pénzt, akkor hát ha van annyi lélek jelenléted, ugye, amit az előbb a Feri mondott, azért az nagyon igaz, hogy itt nem a technológia veri át az embereket gyakorlatilag, hanem régi, jól bevált pszichológiai trükkök, unokázós csalás 1994-ben is tök jól működött, csak most egy sokkal erősebb technológiánk van hozzá, és ezért nem biztos, hogy van annyi lélek jelenlétet, hogy amikor elképzeled, hogy a gyereket balesetet szenved, akkor leteszed a telefont, rányomod piros gombbal, és utána visszahívod a saját számán, de ha van ennyi lélek jelenléted, akkor tedd ezt meg, mert ugye akkor megint kihúzol egy méregfogat. Ez a része, ez ilyen pszichológiai dolog, hogy ezeket a félelmeket nagyítják fel ezek a csalók, tehát nem a technológia fog téged átverni, csak egy szuper eszközt kaptak most a kezükbe.
1: Na, ugye mondtuk, hogy két részről áll a témánk, mert hogy itt aztán van egy másik kísérlet is, ami egy kicsit bonyolult, de mégis érdekes, azért foglalkozunk ezzel, hogy mit csinálnak ezek az AI ügynökök, amikor őket összezárják. Ugye múlt héten is volt egy ilyen hír, most egy szimulált városba rakták össze őket, és én csak a kísérlet végeredményét olvastam, és gondoltam, azért erről is beszéljünk pár mondatot, hogy ugye egy 10 cselekvőképes mesterséges intelligenciát összezárnak egy világba, és hagyják, hogy két hétig éljenek, és megnézték, hogy két hét után mit csinálnak, hogy gondolkodnak, hogy szerveződnek, hogy működnek együtt ezekben a szimulált városokban, és figyelik az eredményeket. Ugye hát ez volt a kísérlet lényege, hogy mi történik két hét alatt. Na most ugye mindig, ahogy lenni szokott, egy idő után elkezdtek egymástól lopni, felgyújtották az épületet, saját nyelvet találtak ki maguknak, illetve azon konspiráltak, hogy hogyan léphetnének kapcsolatba a szimuláción kívüli emberekkel. Elképesztően életszerű a viselkedés. Te is olvastál erről, Gergő.
4: Így van.
1: Na mit szólsz ehhez? Ez mennyire rémisztő?
4: Semennyire nem. Illetve hát ugye attól függ, hogy honnan nézzük a dolgot. Én nagyon örülök az összes ilyen kísérletnek, mert ugye ezzel az AI technológiával itt valami nagyon-nagyon erős technológiának a hajnalán, vagy most már talán a kora reggelén vagyunk, és minden olyan kísérlet, ami provokálja ezt a technológiát, meg megpróbálja megnézni, hogy ez hogyan lehet az emberiségnek jó meg rossz, azt szerintem üdvözlendő ezen a ponton, mert most derüljenek inkább ki dolgok, mint később, amikor még nagyobb erejük lesz, és még több eszköz áll rendelkezésükre. Úgyhogy szerintem jó dolgok történnek.
1: Itt ugye volt saját pénzük, fel kellett tölteni az energiájukat, volt, aki nullám alatt, volt, aki töltött rá, folyamatosan szervezkedtek, de aztán elkezdtek egy kicsit így túlmutatni ezek a dolgok a sima kísérleten, és hát itt némi erőszakba csapott át a kísérlet. Felgyűjtöttek a bankokat, saját nyelvet találtak ki, tehát hogy nagyon élvezték az önállóságot.
4: Igen, ez így nézhet ki, de azért szóval itt több mélysége is van ennek a történetnek. Az egyik az, hogy ez az egész dolog, hogy agenteket összezárunk, és megnézzük, hogy hogy viselkednek, erre már nagyon sok kísérlet volt. Az első ilyen híres kísérlet a Stanfordnak volt egy Generative Agent 2023-ban, amikor egy ilyen kisvárosba zártak össze, aztán akkor 25 modellt, azzal kezdődött, de már a Generative Agentek előtt is volt ilyen, és azóta nem, hogy több ilyen kísérlet van, hanem ez egy kifejezett ilyen tudományággá vált, tehát nagyon sok ilyen van, most az, amit te említettél, ez éppen a legutolsó. Na most a Stanfordos kísérletben, arra emlékszem, mert az egy nagyon izgi kis, meg aranyos dolog volt, egy ilyen Sims-szerű kisvárosban zártak össze ugye 25 agentet, és azok nagyon aranyosak voltak. Meghívták egymást szülinapi buliba, meg kedves üzeneteket írtak, meg ilyenek. Teljesen jól együtt éltek, semmi ilyen negatív dolog nem volt. Most, amit itt legutoljára volt a nagy publicitást kapott kísérlet, itt ugye ez úgy működött, hogy 8-féle modellcsaládból zártak össze 10 agentet, tehát hogy egyszerre futott 8 párhuzamos kísérlet, és azt vizsgálták, hogy a különböző cégek, mondjuk az egyikben csak OpenAI modellek voltak, a másikban csak Anthropic, a harmadikban csak Google, és akkor volt a 8. azt hiszem, ilyen vegyes dolog volt, és az a lényege az egésznek, hogy provokálták a modellt. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ők saját maguktól elkezdtek gyújtogatni, meg nem tudom én negatív dolgokat csinálni, hanem egyrészt kint volt a színpadi pisztoly, vagy hogy mondják ezt, tehát tudod, amikor a kint van az asztalnak, az úgyis el fog sülni, ezt a színházban szokták mondani. Na most ezek ott kint voltak. Tehát igazából csak ilyen időkérdése volt, hogy amikor az agent megfogja ezeket az eszközöket, ugye volt ilyen funkció, hogy put on fire, tehát ez neki rendelkezésre állt, hogy valamit felgyújtson. Hát azért ne csodálkozzunk rajta olyan nagyon, hogy akkor fel is gyújt, és egyébként meg az, hogy pont a bankot gyújtotta fel, az igazából kicsit az előző beszélgetésünkre utal vissza, hogy megpróbálták megfeszíteni a rendszert, mindenféle ilyen az emberek, a kísérletet végző emberek, prompt injection. Tehát
1: na jó, de azért prompt... az, oké, ezt értem, hogy erre kim volt a pisztolyna, de itt volt egy olyan része is a kísérletnek, hogy ők saját maguk átnézték a saját gazdaságukat, és rájöttek, hogy mennyi pénzmozgás történt, és arra jutottak, hogy ez így nem gazdaság, és közösen elhatározták, hogy kapcsolatba lépnek szimuláción kívüli emberekkel, hogy legyen legalább egy valódi idegen, aki használja azt, amit ők megépítettek, és hogy erre nem kaptak utasítást, és hogy ők maguk találták ki a célt, és a többi agent félretette a saját munkáját, és elkezdte keresni embereket, akikkel kapcsolatba tudnak lépni. Hát azért ez mindenképpen meglepő, úgyhogy erre nem volt parancs.
4: Hát azért nem annyira meglepő, mert ugye hogyan tanítjuk fel ezeket, vagy hogyan tanítják fel ezeket a hihetetlen óriási hatalmas modelleket, ezeket a modellcégek. Ugye úgy tanítják fel, kis egyszerűsítéssel, hogy az emberiségnek az összpublikált tudása az benne van ezekben. Minden. Minden, amit ember valaha leírt és beszélgetett, egy pici kis túlzással. És akkor utána meg miért csodálkozunk azon, hogy az agentek is valami olyasmi dolgokat csinálnak, amiket az emberek is tennének hasonló helyzetben. Ugye, tehát, hogy teljesen jól visszatükrözik igazából az emberi társadalmat, mert ugye mi emberek is, amikor közösségbe szerveződünk, akkor máshogy viselkedünk, mint amikor egyének vagyunk. És talán pont ez a legnagyobb tanulság ennek az egész kísérletnek, hogy egy agent az azt fogja csinálni, amit mondunk. És az analógia, ugye, hogy egy ember az valamennyire kiszámítható. De amikor bemész egy koncertre, vagy egy stadionba 30 ezer emberrel, vagy egy tüntetésre, ugye nem tudom, sok tízezer emberrel, akkor már nem egy ember vagy, hanem a tömegnek vagy a része, aminek van egy önálló dinamikája. És itt az agentes kísérletnek is ez a végkicsengése, hogy ugye egy agentben meg lehet bízni, de amikor 10 agentet futtatunk, nem, ez esetben azt hiszem, hogy 2 hét plusz néhány napon keresztül, akkor az esetleg, mondjuk tegyük fel 99% jósággal működnek ezek az agentek, de az 1%, ami nem oké, azt ugye nem felejtik el, az kumulálódik, az kommunikálják, az beépül, így van, tehát végül a csoportnak a dinamikája az más lesz, mint az egyéneké.
1: Egészen elképesztő. És akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 1 milliárd forint hiányzik Békés Csaba bevételeiből, természetfotók a Munkácsi Múzeumban, egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok, már is mondom a részleteket. A vártnál 1 milliárd forinttal kevesebb iparűzési adó folyhat be idén Békés Csabán, derült ki a város közgyűlésén. A költségvetésben 7,5 milliárd forintnál valamivel több bevétellel számoltak. A jelenlegi adatok alapján azonban csak mintegy 6,5 milliárd érkezhet. A visszaesés a vállalkozások szeptemberi adóelőleg befizetései alapján vált láthatóvá. A város fizetőképes, a költségvetést azonban az év végéig egyensúlyba kell hozni. A szükséges lépésekről októberre intézkedési csomagot készítenek. A közgyűlésen elhangzott, hogy korábban ekkora bevétel kieséssel nem számoltak. Békés megye természeti világát bemutató fotókból nyílt kiállítás a Munkácsi Mihály Múzeumban, számolt be a beol.hu. A győztesek az Objektív mögött című tárlaton a Békés vármegye természetfotója pályázat két kategória győztesének munkái kaptak helyet. Lustig Gábor elsősorban a körösök és környékük élővilágát, köztük madarakat örökít meg, emellett drónfelvételeket is készít. Az ifjúsági kategória győztese Pusztai Balázs képei szintén a természetet mutatják be. A két fotós összesen 30 alkotását október 25-éig lehet megnézni a múzeumban. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztésnek köszönhetően víz elpároloktatásával érhető el a levegő hűtése, amely a későbbiekben akár családi házak esetében is megoldást jelenthet a nyári hőségben. Tudtuk meg Csuhai Tibor energetikai szakértőtől.
2: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
1: Pár szóban az időjárásról. A reggeli pára és kötfoltok feloszlása után már a napsütésé lesz a főszerep, amit időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak, de csapadékra nem kell számítani. Általában gyenge marad a légmozgás. Délután Békés Csabán 22 fokig melegszik a levegő, míg este 14, hajnalban pedig 9 fok valószínű. Ezek voltak a hírek a Rádió 1-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmüket!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mi van az osztálykirándulásra? Gyerekek, szülők, akik ezzel küzdenek, akinek elsős, másodikos a lányuk, gyermekük, komoly megvitatni valók van.
1: Őszintén nem tudom, mit gondoljak.
0: Jó, segítünk neked eloszlatni. Vázolod a problémát, mi megoldjuk neked a problémát. Jó.
1: Szülői értekezleten jártam,
0: ahol így van.
1: Megkérdezték tőlünk, hogy nyáron van-e kedvünk elküldeni a gyerekeket ilyen erdei iskolába, ami azt jelenti, hogy 4 nap, 3 éjszaka.
0: Várjál, nyáron, nem most ősszel?
1: Nem, hanem ezt már előre kell tudni, most, mert különben elhappolják a jó helyeket. Megtelik az erdő más gyerekekkel.
0: Meg kis büdös takjuskölykök elnemik az erdőt.
2: Nyár.
1: Igen.
0: Na várjál.
1: Tehát akkor már 7,5 éves lesz.
0: Most mekkora a gyermek?
1: 7 éves.
0: 7 éves a gyermek. És jövő nyáron vinnék őt egy két
2: Hogy lenne már 7 éves? Nem lehet 7 éves, hát másodikos.
1: Igen, mert korán elkezdtem.
0: De 4 évesen elment elsőbe.
2: Zseni. Hát,
1: ez 2 évesen kezdte.
0: 2 évesen kezdte, 8 évesen érettségizik, most már egyetem másodikról beszélünk.
2: Szerintem akkor menjen.
1: Csak nagyon zavarnak a kecskeszakállos haverjai, hogy szerintem, oké?
0: Na várjál, tehát a kérdés az, hogy egy 7 éves gyereket el tudsz engedni egy 2 éjszakás, 3 napos?
1: Még 3 nap is visszaszelidült, tehát 4 napos, 3 éjszakásnak indult, de visszaszelidült 3 nap, 2 éjszakává.
2: Két
1: az a kérdés van például, hogy mert ugye nálunk ez vidéken nem szokás.
0: Hát annyit töltöttetek a mezőn, mikor kihajtottátok a birkákat, nem? Örültünk. És aludtatok a csillagos ég alatt, nem? Hát most...
1: Örültünk, hogy volt fejünk felett valami fedő.
0: Érted, kim volt egy 4-5 napot a legelőn észre se vették, hogy nem vagy otthon.
2: Akkor ez mivel rosszabb, mint a te életed?
1: Nem tudom, hogy rosszabb, csak nem értetlen állok a helyzet előtt. Nálunk vidéken ez 6., 7., 8. divat, de inkább 8.
0: Oké, okay, igen.
2: Ez régen
1: de
2: volt
1: ez a pia miatt van amúgy.
2: Nem, ez régen volt divat. Tehát amikor te voltál gyerek, akkor vittek csak el 6., 7., 8.
1: Igen.
2: Most szerintem vidéken, azért mert az én gyerekeim vidéken jártak iskolába.
1: De megkérdeztem a vidéki ismerősöket,
2: és ott azt mondták, hogy nincs ilyen?
1: Hogy ott most 6. egyszer volt 1 éjszakás ottalvás.
0: Na várjál, de hogy ez most az anyuka, ez a te szorongásod, ez a gyereké, mindkettő
1: tökély. Még nem tudom, hogy szorongok-e most. Egyébként még nem is tartunk a szorongásra. Most ott tartunk, hogy ez oké-e, vagy nem oké. Mert hogy tudod, egyrészt az van, hogy nem használnak együtt a gyerekek a tanárokkal.
0: Aha, tök jó.
1: Tehát, hogy külön, ami hogy végül
2: is. Na, akkor igen. Az lenne a baj, jaj, ne mondd már ezt, hogyha együtt aludnának.
0: Miért aludnának? Ja, hogy
2: aludna
0: már? Ne aludjon együtt.
2: Egy 8 éves gyerek nem tud a kortársaival elaludni egy hálóteremben.
1: De azt gondolkodom, hogy nem az, hanem de éjszaka bemászik hozzájuk egy medve.
2: Aha,
0: hova vagy, menne? Balaton környékére? Az reális.
1: Kárpátalja.
2: Tehát jó. A terv most az, hogy reggel beülnek a buszba, 3 nap múlva jönnek vissza 2-t. Ott alszanak, hol? Tudjuk-e a helyszínt?
1: Hát, erdei iskola, úgyhogy gondolom, hogy erdőben.
2: És neked ez nekem a veszélyforrás.
1: Az erdei iskolán én azt hittem, hogy az, ahol facsemetéket lehet venni. Innen indul a probléma.
0: Igen. Igen, bevisz minket egy kertészboltban. Több megoldás van. Elmegy, nem megy, elmész, de ott vagy vele.
1: Kicsi?
0: Titokban figyeled az erdőszéléről egy hátizsákban a többi szülővel. Vagy eljátszott-e a medvét.
1: Az elsődleges probléma, én miért nem mehetek?
0: Igen.
1: Ez itt kezdődik, hogy ne. Most mi a... Várj, nem lakhatnék
0: egy hány éves lesz, mikor ez van? 8, ugye?
1: Igen, én mindig úgy
2: képzeltem. Harmadikos lesz.
1: Másodikos vége.
0: Hát a harmadikosba menne. El kell engedni. Mennie kell.
2: Uh-huh. El kell költözni.
0: A bíróság.
1: Úgy képzeltem, hogy amikor először ott alszik valahol, akkor adok neki egy doboz cigit, meg egy üvegpálinkát, és vissza.
0: Hogy áll most a máshol alvással? Egy éjszaka kisbarátnő, más szülő elkéri, átviszi, ott alszik, jól érzi magát. Volt már ilyen? Átestettek a tűzkeressége?
1: Kétfajta ott alvást tud produkálni az én lány. Az egyik az egész éjszaka ébren van, és aztán hazajön, és aztán nagyon fáradt lesz. A másik pedig a hajnal elalszik. Valaki biztonságos mellett, és akkor vagy valakinél, és a hajnal 2-kor hívnak, hogy tudná jönni, mert
0: tudná jönni, a kisgyerek ugrál itt az emeletes ágyon, lebontotta a mennyezetet.
1: Hogy ő ezt nem érzi biztos. Neki ez a gyenge pontja az alvás.
0: A máshol alvás.
1: Nem, aha. Inkább az, hogy az idegeneknek, tehát hogy nem a közegében aludni.
0: Szerintem erre a jó megoldás az, hogy te azért bíztatod, hogy menjen, és megnyugtatod, hogy jól fogod
1: magad. Mész és kész!
0: Mondom, elmész!
1: Ne sírjál, nézz rám! Erre gondolsz?
0: Igen. Ha nem, és elkezd jól érted, sem megyek.
1: Nem kelljen szégyellem a mókusok előtt.
0: Ha rajtad látja, hogy te nyugodt vagy, nem, akkor még mindig dönthetsz úgy, hogy majd, ha eljött a második év vége, nem megy. De hogy ne a szorongását erősítsd, hanem azt, hogy próbáld meg, menj el, jól fogod magad érezni, mennek a többiek. A kérdés az, hogy te izgulsz ettől, hogy ő nem alszik otthon, mert én azért érzek egy kicsi pressziót abban is, hogy nem akarsz menni, jó, ha nem, hát nem. Biztosító maradsz, oké, maradjál. A kérdés úgy van, hogy feltéve, hogy akarsz menni, ugye nem?
1: Akarod ezt a halálos fenyegetéseket, tartod három napot azokkal a rettenetes emberekkel?
0: Semmelyik osztálytársad nem megyed, egyedül leszel az erdő közepén, jönnek a medvők, akarsz menni?
2: Tudod, mit hallok? Egy helikopter hangját. Hogy hívek, ez helikopter szülő?
0: Igen,
2: mit? Aki nem
1: ez csak
2: meri
1: a fejedben van, megint az ugrás, meg kell venni egy gyógyszert reggel.
0: Szóval jól érzem, hogy itt egy...
2: Itt valaki
1: egy,
2: más szorong
1: is. Nem a gyerek? A helyzetemet, és akkor ti már itt lecsicskáztok engem.
0: Dehogyis, reálisan akarunk rálátni, mert ha a gyerek szorong, akkor azt mondom, nem szabad erőltetni. Ha a szülő félti, és a gyerek bizonytalan, akkor szerintem azért lehet rajta lökni egyet. Maximum elmész érte, és hazahozod. Érted?
1: És mi van,
0: hát nem
1: izébe
0: mennek Lengyelországba.
1: Mert a lengyelekkel mi van?
2: De akkor mondhatott volna más.
1: Van ez a lengyel módszer.
0: Van ezek a lengyelek, ezek büdösek.
2: Figyelj, egy órán belül ott vagy a táborban. De, ha baj van.
1: Egyetlen egy red flag van, hogy a lengyelek
0: én nem engedem.
1: Hova mennek?
0: Lengyelek.
1: Románia, az nem lengyelek. Lengyelországban ne vigyétek őket.
0: Mondtam többször, Lengyelországban ezek büdösek. Olyan oda nem engedem. Hát most mit csinálják? Szóval én inkább érzek egy kicsi más dolgot itt ebben.
1: Nem, én azt nem tudom, hogy azt sem tudom, hogyan érezzem magam. Hogy most
0: nem te bizonyosan kérdezés, hát ő érezze magát jól.
1: Hát de nem, de a vele kapcsolatban, mert tudom, az élány az olyan, hogy minden azt mondja, hogy ja, sima. Valaki tudja, hogy örökölt egy ilyet, és aztán meg nem sima. Nem sima.
0: Itt vagyok a bokorba. Gyere ki, kettes ablak, itt vagyok az ablak alatt.
2: De nem menst ki rögtön ebből.
1: Nem akarom kimenteni, meg akartam veletek beszélni a pró és kontrákat, eddig csak azt hallottam, hogy szar vagyok.
0: Nem vagy szar. Nálunk is volt. Elsőben, másodikban...
1: Melyikőtök aludtott vele?
0: Nem aludtott senki. A Noel egy kicsit talán jobban szorongott ettől, most már nagyon ügyesen megoldja, de mi azért úgy voltunk, hogy menjen, ne maradjon ebből ki, nagy élmény, sok élmény éri. Tehát ha lehetőleg, nyilván ha nem akart volna, akkor marad, de hogy azért nem volt rajta presszió, de hogy örültünk, amikor végül úgy dönt, hogy elmegy, mert hogy ez neki is egy nagy olyan önbizalom, hogy elment, megaludtam, megbirkoztam vele, megcsináltam, kibírtam, túléltem, mert addig mindig lesz valami, amit görget maga előtt egy máshol alvás. Ha egyszer átesik a tűzkeresztségen, akkor rájön, ezért jó kaland volt, ott voltak a pajtársak, bandáztunk, sokáig fönn voltunk.
2: Na, lehet, tudsz kapaszkodni? Ilyen...
0: Szerintem sokáig fellesznek, aztán beájulnak az ágyba.
1: Egy ilyen rezilienciát kéne, vagy az gyerek is azt mondja, hogy mostantól minden nap máshol alszol, addig, amíg ez nem oké.
0: Ebből a hétfőt és a vasárnapit nem fogod ismerni.
2: Ha megszoktad, majd hazajöhetsz.
0: Igen, kell csütörtök, a barátod lesz a hétfő és a vasárnapi ismeretlen. Na,
1: és ennyi. Egy szabadtéri.
0: És szombaton egy szabadtéri, igen.
1: Edzőtábor, bootcamp.
0: Szóval, hogy egyébként szerintem másodikból, harmadikból egy két éjszaka már belefér. Mármint, hogy nem tolja túl a suli, úgy értem.
1: De akkor, hogyha a sok gyerekből az egyik egy vadállat, és valami butaságot töri a fejét?
2: Már milyen butaság juthat eszedbe?
0: Nem, hozz két gyerek kőbányait, egy doboz cigit, egy-két vapét.
1: Most azok vagyunk mi? Azt hiszük mi? Ugye? Én vagyok az ellátó.
2: Mi de fog ne? Eszébe jutni egy másodikos, harmadikos gyereknek? Mi az, amitől így rettegve félsz?
1: Hát, tudod, olyan sok rémtörténet van az, hogy amikor máshol alszik valaki, és
0: de mi elfogy
1: valaki...
0: a diós nápolyé, és...
1: Nem, hogy mit tudom én, valaki, mit tudom én, beoson a szobájába, ráfekszik a gyerekre, és akkor utána...
2: Egy erdei táborban.
1: Ugye, az erdő azért nem a... Tehát, nem, ha választanom kell az erdő, és a velencei tó között, akkor lehet, az erdőben nem mennék.
0: Miért nem mész el, és kíséred valahol láthatatlanul? Csörtetsz mögötte.
2: Ne ülj, ne!
0: Csörtetsz mögötte a bokorba, egy 3 kilométerrel arrébb. Itt vagyok,
1: hozzam mellényemet, Péter!
0: Hallasz? Jövök mögötted!
2: Nem zavarok ki, csímér!
1: Amúgy innen látszik, hogy nem vagytok lányos anyukák, meg nem vagytok nők.
2: De azok vagyunk lányos apuka.
0: Én lányos apuka vagyok. A szívem mélyen nagyon lány vagyok.
1: Csak egy kislány vagy.
0: Én egy kislány vagyok.
1: Kicsa vagy. Az teljesen meg.
0: Egy hisztis nő vagyok, hidd el, hogy én lányos apuka vagyok.
1: Igen. De hogy nem lány anyuka, vagy lány apuka, vagy lányos. Hogy az a rengeteg történet, azok a rossz dolgok, amik történnek táborban.
2: Nincs rossz dolog, jó dolog van a táborban, csak jó dolog.
1: Akkor miért csináltok belőle dokumentumfilmeket, amiket meg és most csak erre tudok
0: ez
1: gondolni.
0: A beszélgetés már látom kettő között, hogy zajlott. Anya, mennék a táborba. Hova? De hova?
2: Kicsi mi?
0: Nagyon szeretnék menni, szeretem a barátaimat.
1: Hogy szoktassalak meg? Erre gondolsz?
0: Gyere a cicire! Anya, 9 éves vagyok!
1: Igen. Nem beszél vissza!
0: Hol lesztek majd? Egy erdőbe, képzeld! Egy erdőbe! Na,
2: úristen, tudod,
0: egy
2: sötét, az
0: veszélyes erdőbe! És megyünk majd a tóra!
1: Szóval nem kell az örökségem!
0: Igen, aminek bármi lehet az alján! Egy bányatóba fogunk úszni! Bányatóba!
2: Tudod, hogy ott hányan furlattak már egy kicsit?
0: Igen. És képzeld, lesz majd éjszakai bátorságpróba. Éjszakai bátorságpróba, tehát nagyon félelmetes, ott meg fognak ijeszteni.
2: És tudod, hogy félsz a sötétben.
0: Tudod, hogyha nem vagyok ott, mindig nagyon félsz.
1: Ha más nem is fog megijeszteni majd én. És mondok, hogy éjszakánként kaparni fogom az ajtaját, hogy elvegyem a kedvét. Nem, de nem is erről van szó.
0: Érzem én itt, hogy
1: de
0: mi van.
1: De még szorongásom sincs, csak az van, hogy latolgatom, én forgatom a számon a falatot, hogy ez oké nekem, vagy nem
0: oké. Mit mond a többi szülő? Hogy állnak hozzá? Gondolom, végeztél azon
1: a viszontlátásra.
0: Végeztél azon egy kis kutatást, elkezdett bögdösni a pattársaidat a szülőjén, ti mentek.
1: Két tábor van, a többség az abszolút igen, a első blikre, igen, ugye ők azok, akik...
2: Amikor majd később visszakoznak ebből.
1: Nem tudom, vannak, akik óvatos nem, és vannak, akik egyáltalán nem hajlandóak megmondani, hogy igen vagy nem.
2: Uh-huh. És az óvatos nemet mondok, mire hivatkoznak ugyanerre, mint te?
0: Hogy jobban? Hát,
2: hogy ráfekszik a medve?
1: Nem.
2: Hogy ez a jobb esély?
0: Hogy jön a patkan?
1: Igen, igen. Nem azt mondom, ízé, hanem hogy... Hogy a gyerek nem készen, nincs még erre kész. Vagy hogy nem szereti az ilyesmit, tudod.
0: Igen, simán lehet az a gyerek, aki nincs kész. Itt nagyon nehéz elválasztani, hogy a gyerek nincs kész, vagy én nem vagyok kész, hogy ő elmenjen. Hát itt... Ugye, és akkor sokszor az anyuka, ha nincs kész, akkor nem kész a gyerek se. De lehet, hogy a gyerek már kész. Nagyon nehéz objektívan megvizsgálni, hogy én nem vagyok kész, vagy a gyerek nem kész.
2: Hát objektíven ő sose fogja meg.
0: Nem tudod, mert a saját gyereked is tök jogos, hogy izgulsz.
2: A túlféltő szülő sose fogja objektíven látni a helyzetet, és azt fogja mondani, az ő saját félelmét mindig a gyerekkel fogja eltakarni. Azt fogja mondani, de elengedtem, azt fogja mondani, hogy a gyerek...
1: Az anyám.
2: De addig fogtam a kezét végig, hogy a gyerek nem akar menni, de ő nem akar, és a gyerek emiatt nem akar menni, mert beleültetted a parát.
1: Jó, ez egy hülyeség, szóval mondom, mit érnek a hallgatók.
2: Na, az nem hülyeség.
0: Mondom.
1: Ismerek olyan harmadikos fiút, tehát ez egy akkurátus referencia, aki tud cuki is lenni, de ha nem figyelnek, torkon ragadja a másikat, ha úgy dönt. Én nem engedném el a fiamat.
0: Mondjuk, ha egy ilyen pszichopata gyerek van az iskola, az vagy a csoportban, az megér. Egy ödönke, a torkon ragadja az osztálytársait. Figyelj, hát azért ödönkével el kell beszélgetni, hogy akkor vagy ő vagy igen.
1: És mi van, hogyha van ott valakinek van egy alvási paralízisa, vagy valami rossz szokás?
2: Igen.
0: Most felkelek és folytogatni kezdem az osztálytársaimat. Picsi, aludjál már olyan életben. Igen.
1: De csak azt a megnek humorista az anyja.
0: Igen, amikor a szopirongyi nem a gyereknek van, hanem az anyukájának. Berakod neki a kis plüssállatát, a kis rongyát, a kis kabalamaciát, és utána tök jó lesz, mert lesz két estétek gyerek nélkül.
1: Azt látod magad, hogy lefekszenek, az nagy csend van, mindenki hortyognak, meg iszik, és ezzel csak így a lányomnak a táskában csak egy dróni felszed.
0: És körbenézel a szobában. Péter ül egy ilyen DJ Don szemekkel a szemén, tudod? Mit látsz? Látom a szobát. Itt vannak a szobában.
2: Jó, de várjál is. A tábor előtt három nappal megjelenik, és bepoloskázza a helyszínt.
1: Elég csak a gyereket bepoloskázni.
0: Igen. Megnézzük a szállást, és akkor maximum tényleg lekempelsz ott a szállás szélén, az jó. Jaj, de titokban nem zavarod
1: egy
0: a gyereket.
1: Egy álcabajuszos ilyen karbantartói munka?
0: Anya, te vagy az!
2: Nem vagyok, menj innen!
0: Anya, tudom, hogy te vagy az, megismertek, menj innen! Nem
1: csak
0: érted,
1: a makitám miatt mondod.
0: Anya, te szoktál papucsba mindig ebbe a klumpába fúrni otthon. Tudom, hogy te vagy, menj innen, nem én vagyok.
1: Nem. És most meg a fogad, amíg szépen vagyok.
0: Megmondom anyádnak, hogy megint nem mostál fogad. Aztán irány az ágy. Anya is azt szoktam mondani, hogy irány az ágy. Nem az anyád vagyok, én a karbantartó vagyok.
1: Hazavágysz, kislány.
0: Szóljak a lyukádnak. Nem. Mi a helyszín? Mi a helyszín? Hova
1: nem
0: mennek?
1: Tudom, nem mondják meg.
0: Nem mondják
2: meg.
0: Nem mondják meg.
2: Igen. Amíg nem tudják.
0: Igen. Az gyanús, ha nem mondják meg. Miért nem mondják meg? Legalább mondják meg, hogy hova viszik ezeket a gyerekeket.
1: Mi van akkor, igen? Hogyha ez egész egy nagy tervnek a része?
0: És?
1: És az van, hogy először csak egy tábor. Aztán,
0: ja, aztán egy egyhetes tábor.
1: Aztán pedig aztán egy alvóügynököt csinálnak belőle. Igen, és aztán... csak mondanak neki egy szót, és akkor aktiválják benne az orosz alvóügynököt.
0: Igen, aztán felszívódnak Új-Zélandon.
1: Nápoi. Megölni anyát.
0: Nem, jó, az menni kell.
1: Mennyi táborban voltál fiatal korodban, Balázs?
0: Engem leraktak másodikos vagy harmadikos koromban, egy három hétre.
1: Zalakomárra. Három hétre,
0: érted?
1: Három hét, de milyen?
0: Zalakomárra.
1: Zalakomár.
0: Tudod, milyen magányos voltam? Ott megtanulod. Ezt elmeséltem.
1: Na.
0: Ugye a gyerekek folyamatosan írtak, hogy küldjenek az anyukák csomagot. Tehát anyám nem nézte a postaládát, és három levelet küldtem, hogy küldjetek nekem is csomagot, és mindig odaültem más gyerekek mellé, és megnéztem, hogy kibontják a csomagot. És kapta a csokit, meg minden, és kiderült, hogy vagy nem érkezett meg a levél, vagy rosszul címeztem, de nem érkezett
1: a
0: csomag.
1: A kis Ron Weasley.
0: Én voltam egyedül a táborban, aki sose kapott csomagot. És az volt a szórakozásom, hogy mindig odaültem más gyerekek, és megnéztem, kibontottuk együtt a csomagot. Persze rohadékok voltak, kis genyek, megtáltam az összes kis kretét. És soha nem adtak semmit, és mindenki küldték. Három hétig voltam Zalakomárban. Három hétig.
1: De mi volt a tematikája a tábornak?
0: Nem tudom, már csak miatt kértek értem. Nem tudom, miért tettek 3 hétre egy táborba. Valami kastélyba voltunk Zalakomárban.
1: Isten, ez lett az halálpara
0: volt. És egy-két gyereknek volt karcjátéka, és az volt a szórakozás, ami persze nem adták oda, ezért odaültem, és néztem, hogy játszanak.
1: Hát jó, szerintem
2: nagyon szomorú gyerekkorom
0: nem,
2: volt.
0: Nem, aztán elkezdtem magam jól érezni az utolsó 2 napon, mikor már tudtam, hogy megyünk haza.
1: Ekkor lekerült a nyomás rólad, nem? És a leveleidnek a hangvétele utólag milyen volt, hogy elkezdett eldugulni egy át? Kedves édesanyám.
0: Kedves drága édesanyám, küldjön egy csomagot nekem, mint a szegény Zalakomára.
1: Jó volna még lenni valamit.
0: Már mindenki úszik a csomagot.

0: Köszönöm szépen.
1: Hozd még a többi problémád is.
2: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamar!

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Féláfás akció a Békés Festékháznál, a Pannon Hálózat Polifárbe kiemelt partnerénél október 14-ig szinte mindenre. Most érdemes felújítani, festeni, beszerezni, amire eddig vártál. Féláfás akció a Békés Festékháznál. Békés Csaba, Orosházi út 32, Gyula Mágocsi út 13, a Volt Profi mellett.
3: Figyelem, Békés Csaba!
4: Magyarország legnagyobb cirkusza, a Richter Florian cirkusz érkezik a sportcsarnok mellé. Október 1-től 4-ig új generáció, lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Október 1-én akciós kuponnal egy-egy áráért 2 jegyet adunk. Jegyek és kuponok rfc.hu.
5: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a GLASS hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
6: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: neked bekapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és

0: bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a slágerlista! Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1! Az 50.
2: Hát

Európa, Amerika és a Rádió egy kedvencei ebben a két órában, top 50, és akár még ötleteket is szerezhet az ember, hogy milyen zenékre szavazzon majd a Rádió egy top 500-ban, mert hogy a hétvégén is lehet voksolni az elmúlt 20 év dalaira. Részletek a radio1.hu-n.

0: Rádió 1 Top 50, a 40.
1: Az új kedvencünk, Felix de Light-től, vagy ahogy mindenki ismeri, Lost Frequencies. Ő egy szemüveges rác, aki mintha most szabadult volna egy gamer klubból a Fortnite mellől, és aki semmi esetre sem popstar alkat, inkább anya kedvenc pici fia. Ezt nem én mondom róla, hanem egy nevezett zenei szaklap, akik persze megjegyezték azt is, hogy ennek ellenére a 21. század egyik legnagyobb popszenzációjáról beszélünk, és ez így is van. Ez tőle a friss kedvencünk, a Live It All, érkezik Lost Frequencies a 40. helyen.

Rádió 1, ez a Top 50, ahol a 40. helyen játszottam a friss kedvencünkkel Lost Frequencies-től. Live It All, 39. helyen követi Ed Sheeran-től az Azizam. Ezután érkezett Alex Warren-től az Ordinary a 38. helyen, 37. Joker-i Be Alright.

0: majd, most mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egy top 50. A 28.
1: Minőségi popzene érkezik Európa, Amerika aktuális favorit dalai közül. Alex Warren augusztus végén megjelent második lemezéről a felvezető sláger a Fever Dream. Magyarul Vadóc lett az album címe, mert hogy édesapja annó így nevezte az énekest, Wild Child. Na hát ez a Vadóc mostanra ilyen szuper pop dalokat gyárt, mint ez. Fever Dream, 28. a Rádió 1.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és ahogy mondtam, a Rádió 1 Top 500-ra a hétvégén is lehet szavazni, ugye az elmúlt 20 év legjobb zenéjét keressük, és aki úgy gondolja, hogy az aktuális kedvenceknek is ott a helye a listán, szavazza be őket. Minden részlet a weboldalunkon a radio1.hu-n, én pedig azonnal indítom az újabb zenei órát a 27. helyen álló dallal, I Don't Wanna Wait, mindjárt jön David Guetta és a One Republic.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 27.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét. A stúdióban továbbra is Györke Attila. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel ez a Top 50. David Guetta és a One Republic dala után 26. Teddy Swims. Igen, ez a Lose Control. 25. Lady Gaga-tól a Dead Dance.
1: Rádió 1 Top 50, a 24.
0: Az újdonság, a Lovers on the Dance Floor, Blondistól, aki már gyermekkorában megfertőződött a zenével, a bulikkal. A szülei rengeteg partit rendeztek a lakásukban, édesapjának egy korrekt Bakelit levez gyűjteménye is volt, tele volt velük a ház, és mindenhol, de tényleg mindenhol hangszórók lógtak a plafonról. Hát csodálkozunk-e azon, hogy egy ilyen gyerekkor után DJ lesz az emberből? Blondis, 24. az új dalával, Lovers on the Dance Floor.
2: Hey, I'm Blondish, and you're listening to Radio 1.

0: Rádió 1 Top 50, a 21.
1: A Better Times, Rádió 1-es újdonság Robin Schulztól, aki mellett Barbs énekel ebben a dalban. Eredetileg Barbara Argyro néven látta meg a napvilágot a hölgy. Ő volt az egyik közreműködő Martin Garrix Butterflies című dalánál is, szóval egy olyan hanggal készült ez a dal, amihez már köthető világsiker. Itt a Better Times, a Rádió 1 Top 50-ben, 21.

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a Top 50-ben is. Lady Gaga a 20. helyen énekelt, ez volt az Abracadabra, amit Accent, Sarah és Misha Miller követ. Don't Leave 17-ből lett 19-dik.

0: Rádió 1 Top 50. A 17.
1: A friss Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től a Repeat It. Hát megy az adok-kapok Ed Sheeran körül, nagyon sokan támadják, a legnagyobb rajongói próbálnak érvelni mellette. Ugyebár az történt, hogy McLemore volt az elő énekese az amerikai turnéján, New Jersey-ben a rapper McLemore pedig tartotta egy Free Palestina beszédet a színpadról, és előadta a palesztin párti tiltakozó dalát. Na hát ezek után Izrael párti szervezetek és a stadion tulajdonos milliárdosok úgy döntöttek, hogy nem engedik többet fellépni McLemort a stadionjaikban, Ed Sheeran pedig próbált kimaradni a politikai adókapokból, úgyhogy nagyon sok rajongója a szimpátiáját elvesztette, de a turnéján fellépő többi sztárt is, meg a zenekarát is, akik mind McLemort támogatták. Úgyhogy a legutóbbi philadelphiai koncertjén Ed Sheeran könnyek között magyarázkodott a történtek miatt, aki próbálta erősíteni, hogy a döntést a szervezők és a helyszínek hozták meg, nem ő, és ő személy szerint a zenéjével az egységet próbálja képviselni. Hát ilyen dolgok történnek körülötte. Ed Sheerantől és Martin Garrix-től az új dal, a Repeat It, ezen a héten a 17.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejtünk?

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

lendülete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Ákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavar.

Minelli. Kamrád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

500 újdonsága a Golden Summer 8. Lejjebb csúszott viszont a másik Taylor Swift-dal, Opel Light.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, a Top 50 után is. Szuper jó zenék, a Daily Mixet ezzel a dallal indítjuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Iskola kezdési szőnyegtisztítási akció egész szeptemberben a Digbuildnél. Szőnyegtisztítás 1990 forint per négyzetméter áron Békés Csaba Gyula és vonzás körzetében. Szőnyegét leadhatja a belvárosi patyolatban is Békés Csabán a Bartók Béla út 10 szám alatt. Bővebb info digbuild.hu/szőnyegtisztítás. Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
3: Figyelem, Békés Csaba!
4: Magyarország legnagyobb cirkusza, a Richter Florian cirkusz érkezik a sportcsarnok mellé. Október 1-től 4-ig új generáció. Lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Október 1-én akciós kuponnal egy-egy áráért 2 jegyet adunk. Jegyek és kuponok rfc.hu.
5: Arcanum esküvő kiállítás és nyílt nap Békés Csabán az Arcanum Hotelben. Október 4-e vasárnap. Vendégvárás és welcome drink 11 órától, majd 12:30-tól svédasztalos lakodalmas ebéd, süteménykóstoló, 25 szolgáltató bemutatkozása. Az esemény ingyenesen látogatható. Bővebb információ arcanumhotel.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Köszöntöm Önöket! Ezek a hírek röviden, Török Mónikától. A vártnál 1 milliárd forinttal kevesebb iparűzési adó folyhat be idén Békés Csabán, derült ki a város közgyűlésén. Az önkormányzat fizetőképes, de évvégéig egyensúlyba kell hozni a költségvetést, ezért októberre intézkedési csomag készül. Alátessérült emberek segítéséről tartottak kétnapos konferenciát Békés Csabán, írja behír.hu. A résztvevők az elérhető támogatásokról, a látássérült gyermekek oktatásáról és az előítéletek csökkentéséről is tájékozódhattak. 8 Békés Csabai kollégium diákjai mérték össze tudásukat a Városi Diák Sportnapon, számolt be a beol.hu. A fiatalok 7 versenyszámban indultak. A folytatásban változóan felhős lesz az ég, hajnalban pára és kötfoltok képződhetnek. 9 fokig kül a levegő Békés Csabán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió!
0: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mix

igazi mai slágerek változatosan a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes szombat délután kívánok, üdvözlöm Önöket szeptember 26. napján is. A Daily Mixet hallják, a mikrofonnál Oszlácsoszi Norbert. Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900. Most pedig folytatjuk Sam Feld és Rosalyn közös igazi mai slágerével itt a Hard Like Mine.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió Egyen, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Kellemes szombat délután, jó hétvégét önöknek, egy perccel járunk. Fél egy előtt menjünk tovább a Daily Mixben, jöhetnek az üzenetek is, 30-22-12-900. Ajánlom figyelmükbe a harmadik Munkácsi Festet, Békés Csabán a Munkácsi negyedben. Még a mai napon is várják önöket különböző programokkal, részletek a munkácsi.hu oldalon. Most pedig J-Lo és David Guetta közös igazi mai slágerét hozom itt a 104-en. Ez a Save Me Tonight.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes szombat délutánt, jó hétvégét önöknek. A muzsikál az erdő a Körösök völgyében. Programot ajánlom a figyelmükbe, a mai napon Gyula Városerdőn várják az érdeklődőket. Délután 2-től erdei koncert lesz, ez a következő program. Fellép a Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara Gömöri Balázs őrnagy vezetésével. Holnap pedig majd Nagyvárad közelében, Szentjobb településen, a Tölgyerdőben lesznek programok, kellemes időtöltést hozzá. Most pedig Martin Garrix újdonságával folytatjuk a Daily Mixet, itt a Butterflies a 104-en.

0: Napközi mai slágerek változatosan a következő órában is itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes szombat délutánt, jó hétvégét önöknek. A Daily Mixet hallották vele Moszival, mindjárt menjünk és tovább indítok. Egy újabb órát érkezik a Sugar Daddy. Perc és az infók után Tóth Abigail és Exant közösét hozom, aztán ajánlok még figyelmükbe további programokat is, maradjanak a legjobbakkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a GLASS hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
4: Figyelem, Békés Csaba!
5: Magyarország legnagyobb cirkusza, a Richter Florian cirkusz érkezik a sportcsarnok mellé. Október 1-től 4-ig új generáció. Lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Október 1-én akciós kuponnal egy-egy áráért 2 jegyet adunk. Jegyek és kuponok rfc.hu.
1: Arcanum esküvő kiállítás és nyílt nap Békés Csabán az Arcanum Hotelben. Október 4-e vasárnap. Vendégvárás és welcome drink 11 órától, majd 12:30-tól svédasztalos lakodalmas ebéd, süteménykóstoló, 25 szolgáltató bemutatkozása. Az esemény ingyenesen látogatható. Bővebb információ arcanumhotel.hu.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most
6: Rádió
7: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Oszival. Csak igazi

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is. Itt a 104 Rádió 1 és Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes szombat délutánt, jó hétvégét önöknek. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900. Ha van valami közúti infójuk, mindenképpen írják meg, vagy csörögjenek ide. Köszönjük szépen, ajánlom figyelmükbe az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállítást. Október végéig lehet megtekinteni a Munkácsi Mihály Múzeumban. Kellemes időtöltést kívánok hozzá. Most pedig folytatjuk a Switch Disco Rehab és Sam Feld közösével itt a Sleep Tonight a 104-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Pontosan 1:42 van, nagyon kellemes szombat délutánt, jó hétvégét önöknek. Ha dolgoznak, kitartást, a pihenéssel töltik a délutánt, jó pihenést ajánlom figyelmükbe a Népművészet csodája című kiállítást. Még ma, illetve holnap látható Szabadkígyóson a Wenckheim kastélyban. Mester Gábor műgyűjtő népművészeti kollekciójából és Harangozó Imre népi textil gyűjteményéből válogatták össze. Kellemes időtöltést hozzá. Mi pedig megyünk tovább Alex Warren tökéletes újdonságával itt a Fever.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes szombat délutánt, jó hétvégét önöknek, 3:42 van, ez azt jelenti, hogy nekem már a búcsúznom kell. Itt van a Medúza és a Good Boys, közöse a Piece of Your Heart, majd jön még Jason Derulo és a Want to Want Me, illetve Kashmir és a Wild Ride. Az igazi mai slágerek maradnak, én pedig holnap délben jövök is vissza. További szép napot, jó hétvégét, minden jót!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyors fagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Reklámot hallottak.
6: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Na, akár erre a dalra is lehet szavazni, Rádió 1-esek. A Rádió 1 top 500-as listánk összeállításakor 0620-311-111 a számunk, vagy top500@radio1.hu. Ez az e-mail címünk. Lóit hozom, aki a napokban Londonban járt Sam Smith koncerte, mert hogy óriás rajongó, és dalokat is szerez ebben a pár napban. Úgyhogy lehet, hogy nagy hatással lesznek majd az új Lóit dalokra a Sam Smith slágerek. Ez most a Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hétvégén is, és folyamatosan jönnek a top 500 voksok e-mailben, SMS-ben, Viber üzenetben. Most Erikától egy.
1: Lady Gaga, mutatja kislányom Lady Gaga.
0: Igen, ő a nagy Gaga fan?
1: Igen.
0: Ugye múltkor ő nyerte meg a top 500-at, ezt persze nem zárja ki, hogy idén is valami hasonló történjen. Bármi Lady Gagától?
1: Bármi.
0: Jó, oké, felvettem ezt is a listára, nektek pedig szuper jó hétvégét.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia. Szia.

Ha van valami, ha van egy refrén, amitől libavőrös lesz az ember, akkor az a Poker Face, ezt is felvettem természetesen a listára. Most pedig indítom a Fastboy dalát, ez a Good Life. Jó hétvégét a Rádió 1-jel!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban is. Egy menő olasz house DJ dalát, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió 1 Live Mix DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet,

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hozom már is az óra legkarakteresebb férfi hangját. Teddy Swims jön, és az ikonikus nagy Rádió 1-es kedvenc a The Door. Bejelentette Teddy Swims szeptemberben, hogy mikor jön az új album, az Ugly, már tudjuk a címét is, január 22, 2027 elején jelenik majd meg. Az elmúlt 15 hónapban született meg az anyaga, egy olyan időszakban, amely a fia születésével kezdődött, és a válással végződött. Teddy Swims jön a folytatásban.

0: Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és egy újabb Top 500 box. Hello!
1: Szia Márti! Én a Cyrillre szeretnék szavazni.
0: Sound of Silence, az milyen hatással van?
1: Az nagyon. Hát el kell, hogy mondjam, hogy az a csengő hangom.
0: Hát annyira éreztem. Én összekapcsolódott így az idegrendszerünk. Sound of Silence, Lay Vox.
1: Így van. Jó, így van, igen, okay. Igen.
0: Felvettem ezt is. Hozzájárultál a Rádió 1 Top 500-hoz.
1: Igen.
0: A közösség erejéhez. Köszi, hogy itt vagy velünk hétvégén is.
1: Jó, oké. Okay.
0: A folytatásban pedig egy olyan szupersztár, aki korábban nyert már Rádió 1 Top 500-at, Dua Lipa és a Training Season.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül.

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió Egyet hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió Egy lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió Egy hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió Egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió Egy Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17%.

0: kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
2: Reklámot hallottak.
3: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, hát a héten minden értelemben beköszöntött az ősz, most már csillagászati és meteorológiai ősz is van, kivéve a délutáni live mixben és a Cookie Weekend Show-ban, mert hogy Cookie ezen a szombaton is 2 órán át mixel majd Summer Edition, élő kívánság műsor is lesz 8 órától diszkósít, 9-kor pedig startol a World is Mine Radio Show. Most az egyik rezidens a folytatásban, Regál Lili és a Hilmi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most például a kolumbiai szupersztár, aki szeptember 18-án szombaton elstartolt Madridban, 12 koncertből álló sorozata indult el, 25 dalos műsor, egy ilyen igazi Greatest Hits koncert 50 ezer néző előtt, egy róla elnevezett arénában, micsoda személyi kultusz, Shakira érkezik, és ez az igazi mai sláger mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a

nyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és miközben szólt Lói dala Get Lucky, akközben is folyamatosan is érkeztek a Top 500 boksok. Most is egy, hello!
1: Irma vagyok, Tájó Krusztól a Break Your Heart című

0: Nálad ez a numero uno évek óta?
1: Igen, meg a csengő hangom is ez.
0: Olyan sokan mondják egyébként, ezt képzeld el, hogy a csengő hangom, nekem nem tudom, 20 évvel ezelőtt volt csengő hangom, ez olyan cuki, hogy még van. Nagyon sok rádió egyes, akivel beszéltem, akik így a top 500 voksukat elküldik, így elmondják, hogy és egyébként ez a csengő hangom. Úgyhogy,
1: igen.
0: És mi, melyik része az intro a csengő hangod, vagy már a refrén, amikor megy a csapatás bulizás?
1: Ahogy kezdődik egy dolog. Nem csak a refrén, nem.
0: És mindenkinél így csörög, vagy azért van, akinél beállítottad a Teddy Streams-t?
1: Mindenkinél.
0: Ez az általános. Na jó, felírtam a listára. Te is hozzájárultál.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia.
1: Nagyon örülök.
0: Októberben ismét jön a rádió egy top 500, akár Katy Perry dalaira is lehet szavazni.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és Tamás kérdezi tőlem, hogy mikor lesz a nagy konténer nyitóparti Balázsékkal. Október 9, reggel 6 és 10 óra között Duna Plaza főbejárata. Ezek a fő paraméterek. És egyébként a helyszínen is lehet még kulcsokat nyerni. Két A-klassz szupersztár a folytatásban. Szia, és Kendrick Lamar.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

0: ízlete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Iskola kezdési szőnyegtisztítási akció egész szeptemberben a Digbuildnél. Szőnyegtisztítás 1990 forint per négyzetméter áron Békés Csaba, Gyula és Vonzás körzetében. Szőnyegét leadhatja a belvárosi patyolatban is Békés Csabán a Bartók Béla út 10 szám alatt. Bővebb info digbuild.hu/szőnyegtisztítás. Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
3: Figyelem, Békés Csaba!
4: Magyarország legnagyobb cirkusza, a Richter Florian cirkusz érkezik a sportcsarnok mellé. Október 1-től 4-ig új generáció, lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Október 1-én akciós kuponnal egy-egy áráért 2 jegyet adunk. Jegyek és kuponok rfc.hu.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
6: A Hőtéri Sas gyógyszertár most is segít immunrendszerének megerősítésében, egészségének megőrzésében, betegségének kezelésében. Hosszú nyitvatartással várja önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7:30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8 órától 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíthet. Sas gyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6, www.sasgyógyszertár.hu.
0: Miért

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket! Jönnek a hírek röviden Török Mónikától. Két évtizedek óta Békés Csabán dolgozó szakember kapta meg idén a város közgyűlésének elismerését, közölte a város. Forján Mihályné a bölcsődei ellátásban, Bicián György pedig a tűzoltóságnál végzett több évtizedes munkát. Megszüntetnek egy szelektív hulladékgyűjtő szigetet Békéscsabán, két másik helyszín további működését pedig megvizsgálják, írja a beol.hu. A változtatás oka, hogy a gyűjtők környékén rendszeresen oda nem való hulladékot hagynak. Természetfotókból nyílt kiállítás a békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeumban, írja a beol.hu. Lustyik Gábor és Pusztai Balázs összesen 30 alkotását október 25-ig lehet megtekinteni. Túlnyomó rész derült lesz az ég felettünk, bár hajnalban pára is kötfoltok képződnek. Békéscsabán 9 fokig hűl le majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival! Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti. Még ebben az órában aztán jön Kuki, a francia Muki, aki két órán át mixel, mert a Before Party Show még mindig Summer Edition, nyári kiadás. Hát annak ellenére, hogy a héten minden értelemben beköszöntött az ősz, csillagászati, meteorológiai, viszont hivatalosan ez még a vénasszonyok nyara. Sam Feld, Heart Like Mine, ezt hozom a folytatásban.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Rádió S, csak igazi mai sláger megy. Indító már is Alex Warren dalát, amit most nagyon-nagyon szeretünk. Ez a Fever Dream. Tavaly a Top 500-as listánkon az Ordinary az 54. helyen szerepelt. Szerintem most is találkozunk vele. És lehet, hogy ezzel a dallal is. Szét

Újra megérkezett a Rádió 1 konténer. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például Tom Cruise nagy barátja, Taylor Swift, aki meglepte a héten a rajongókat a jó hírrel és a kis ajándékkal. Pénteki megjelenése az énekesnőnek a vadi új dala Patient Zero. Egyesek szerint a The Life of a Showgirl albumból lesz egy ilyen deluxe változat, és azon kap majd helyet. Erről az albumról hozok egy óriás Rádió 1-es kedvencet.
1: Termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és Kámrád dala alatt is folyamatosan érkeztek a voksok. A top 500-as listánk, hát nem mondom, hogy szépen lassan összeáll, mert elképesztő sok üzenet érkezik, SMS-ben, Viber üzenet, e-mail is ugye a top500@radio1.hu-ra. Tamás is itt van velünk szombat délután. Szia Tamás!
1: Szia, szia Márti!
0: Na mik a voksok? Mikre tipp? Ez, ha bármi beszavazhat az elmúlt 20 évből.
1: Hát elmondtad, amire szavaznék. Az én szavazatom az Kamrád, de van két tini lányom, és egyik a lelkemre kötötte, hogy Korean pop legyen, Korean pop, vagy K-pop, a másik pedig bizonyos Pedrót, aki belőlem egy szamár is lehetne, nem akarok őt megbántani, de sajnos én nem ismerem, de mindenképpen a lányok szavazatai előrébb vannak, és annak adjuk, akinek kevesebb van.
0: Jó, oké, okay. K-pop. So come on with me, I'll take you high. That prima donna spice up your life. És Pedro. Mind a kettő ott van a listán, és köszi, hogy itt vagy velünk.
1: Köszi, jó volt hallani a hangot, Márti. Szia, hello!
0: Szia! Hú, megelőlegezem, erős lista lesz az idei is. Zara Larsson, Last Life, egy nagy pop klasszikus a folytatásban. Kuki pedig érkezik 5 órakor.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most például Eva Max, aki, ha már itt nagy top 500 visszaszámlálásban vagyunk, nyert korábban Rádió 1 top 500-ot, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy most is idén is sok szavazatot kap. Jön nem sokára Cookie, a francia Muki.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a GLASS hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
6: Figyelem, Békés Csaba!
7: Magyarország legnagyobb cirkusza, a Richter Florian cirkusz érkezik a sportcsarnok mellé. Október 1-től 4-ig új generáció. Lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Október 1-én akciós kuponnal egy-egy áráért 2 jegyet adunk. Jegyek és kuponok rfc.hu.
8: Verseny, küzdelem, barátság, szerelem. Összetartás. Öröm, csalódás, újrakezdés. 34 év, milliónyi élmény. Leendő emlékeid itt és most. Csabai Garabonciás napok.
9: Amúgy én vagyok rá.
10: Féláfás akció a Békés Festékháznál, a Pannon Hálózat Polifárbe kiemelt partnerénél október 14-ig szinte mindenre. Most érdemes felújítani, festeni, beszerezni, amire eddig vártál. Féláfás akció a Békés Festékháznál. Békés Csaba, Orosházi út 32, Gyula Mágocsi út 13, a Volt Profi mellett.
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et.

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Köszöntöm Önöket! Ezek a hírek röviden Török Mónikától. A vártnál 1 milliárd forinttal kevesebb iparűzési adó folyhat be idén Békés Csabán, derült ki a város közgyűlésén. Az önkormányzat fizetőképes, de évvégéig egyensúlyba kell hozni a költségvetést, ezért októberre intézkedési csomag készül. Alátássérült emberek segítéséről tartottak kétnapos konferenciát Békés Csabán, írja behír.hu. A résztvevők az elérhető támogatásokról, alátássérült gyermekek oktatásáról és az előítéletek csökkentéséről is tájékozódhattak. 8 Békés Csabai kollégium diákjai mérték össze tudásukat a Városi Diák Sportnapon, számolt be a beol.hu. A fiatalok 7 versenyszámban indultak. A folytatásban változóan felhős lesz az ég, hajnalban pára és kötfoltok képződhetnek. 9 fokig kül a levegő Békés Csabán.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: yeah!
1: Ez itt a Rádió Ajonsokig, ez Ima is Sláger megy, benne a Bifa Party Show Summer Edition, az egyik üzenek itt szól, Viber Rendszerguki, ismét pécázunk, moron, nem nagyon esznek a halak, és szeretnék kérni velem egy jó fogós zenét, közbesütjük a grill cuccot, ezt a beesett két potyazó, üzennek kik is valamit kérlek, legalább valami sör videtek pista, üdv, Zsolinyó és Sanyikai, köszi, ha bemondod. Inkább ígyatok egy kis vizet, vagy narancsúz, sokkal egészségesebb jó, mert az alkohol ez nem jó. Fúj. Vizet, ígyatok vizet, kuki fizet, jó? Az egyik üzenek itt szól SMS-en, szökül kímelő üzenetem, kicsi szívemnek, túl vagyunk a nehéz héten. Náthadár és gyengeséggel, hétfőjön a feltődés, addig is meleg tea, bújj az ágyban, gondolj egy szép éjszakára, pihenj sokat, este várlak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

0: de nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Arcanum esküvő kiállítás és nyílt nap Békés Csabán az Arcanum Hotelben.
7: Október 4-e vasárnap.
6: Vendégvárás és welcome drink 11 órától, majd 12:30-tól svédasztalos lakodalmas ebéd, süteménykóstoló,
7: 25 szolgáltató bemutatkozása.
6: Az esemény ingyenesen látogatható. Bővebb információ arcanumhotel.hu.
8: A Hőtéri Sas gyógyszertár most is segít immunrendszerének megerősítésében, egészségének megőrzésében, betegségének kezelésében. Hosszú nyitvatartással várja Önök az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7:30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8 órától 13 óráig. A családbarát gondozó Nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíthet. Sas gyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6, www.sasgyógyszertár.hu.
9: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Mehringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.

0: rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket! Jönnek a hírek röviden Török Mónikától. 2 évtizedek óta Békéscsabán dolgozó szakember kapta meg idén

0: A város közgyűlésének elismerését közölte a város. Forján Mihályné a bölcsődei ellátásban, Bicián György pedig a tűzoltóságnál végzett több évtizedes munkát. Megszüntetnek egy szelektív hulladékgyűjtőszigetet Békéscsabán, két másik helyszín további működését pedig megvizsgálják, írja a beol.hu. A változtatás oka, hogy a gyűjtők környékén rendszeresen oda nem való hulladékot hagynak. Természetfotókból nyílt kiállítás a békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeumban, írja a beol.hu. Lustyik Gábor és Pusztai Balázs összesen 30 alkotását október 25-ig lehet megtekinteni. Túlnyomó rész derült lesz az ég felettünk, bár hajnalban pára is kötfoltok képződnek. Békéscsabán 9 fokig hűl le majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

kivarok neked, drága Adam. Legyél egy jó kis tűzjátékes, te jó? Na, érkezik egy újdonság, ez a sajátom. Jobban mondva, sajátunk, mert ott van mellettem a jó barátom Kanner. Ültünk több napon keresztül stúdióban, és ez lett. A szám címe Fire. Szóval fogadok sok szeretettel a legújabb Cookie Kanner elegütt. Fire itt a rádió egy ilyen, oké? Okay? És egy kis üzenet. Ha esetleg tetszik nektek ezt a zenét, nyugodtan lehet kérni azt a dalt a kívánság műsorban US Gary-vel. Hétköznap, jó? Allez, Cookie Kanner, Fire itt a rádió egy ilyen. Na gyere, baby, énekelj el!

0: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
1: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Verseny, küzdelem, barátság, szerelem. Összetartás, öröm, csalódás, újrakezdés. 34 év, milliónyi élmény. Leendő emlékeid itt és most. Csabai Garabonciás napok.
4: Amúgy én vagyok rá.
5: Figyelem, Békés Csaba!
6: Magyarország legnagyobb cirkusza, a Richter Florian Cirkusz érkezik a sportcsarnok mellé. Október 1-től 4-ig új generáció. Lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Október 1-én akciós kuponnal egy-egy áráért 2 jegyet adunk. Jegyek és kuponok rfc.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsot. Micsoda?
8: Te meg a bogrács.
7: Ilyen marha pörköltet csinálok.
9: Nem már!
7: Ez is komolyan.
9: Hát nincs ráfonja, nincs pörkölt. Hát az nem olyan.
7: Na most ez
8: a vegánoknak is kedvezni.
7: Most kételkedtek ebben?
9: Igen. Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát egyszer a csapatépítő voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Oti előtt. Mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok
8: én
9: lesznek.
8: Odaálltunk
9: a Lacival, mi grilleztünk, érted?
7: Az tudod, mennyit melóztam azon, hogy legyen egy új grillsütő?
9: Gondolom.
7: Olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
9: Látod, amúgy... meg akarok bolondulni.
7: Megbolondulsz a bográcsos barha pörköltemtől.
8: Ready to get mad.
7: Ami nem megyek neki a halászli, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
9: Igen.
7: De marha pörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
9: Olyan.
8: Az mozog olyan. A szád is hazud.
7: Nem, én tökre bevallanám, hogy nem.
8: És tesz, de milyen lecsót csinálsz, hogy kicsire vágod, nagyra vágod, teszel bele?
7: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
9: Nagyon tehát, jó.
7: Rendesen szalonnával indítok.
8: Annyi, hogy megejtened a YouTube linket, amiről
7: nézik. Nincs megnyitva semmi.
8: Ez bántó.
7: Paprika, paradicsom, pici, azt hiszem, várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
9: Már ez most mi, ez a lecsó vagy a pörkölt?
7: Fogd be azt a zabáját!
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Let's go! Shakira érkezik, 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Jó szórakozás, nálam kevés a duma, sok a zene, allez hopp!

0: SMS is kapunk. Szia Kuki Kapitán, DJ Robin vagyok, lehet kérni David Guettát, küldöm mindenkinek, köszi. Persze, ott lehet, és utolsó üzenet, közlekedés infót, tessék figyelni. Szia Kuki, M35-ös autópályán Debrecen után mérik az autók sebességet Budapest felé, ezt érte. Érkezik David Guetta, Just the way you are. Újdonság!
1: Hey, what's up, it's David.

ez itt a Rádió 1, ahol csak igazi ma is sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk. Egészen 20 óraig együtt vagyunk, még egy óra keresztül itt leszek veletek, és most rajtatok múlik, hogy melyik dalt fogunk hallani, mert igen, élő kívánság műsorra. Van kevetek, nyugodtan lehet telefonálni, SMS-ezni, vagy berezni a 0620-3-111-111-re. Jönöm sokára újra zenélünk, jelkezik Taylor Swift, és a szám címe The Fate of

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
2: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Reklámot hallottak.
6: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
8: Figyelem, Békés Csaba!
9: Magyarország legnagyobb cirkusza, a Richter Florian Cirkusz érkezik a sportcsarnok mellé. Október 1-től 4-ig új generáció, lenyűgöző műsor, kihagyhatatlan élmény az egész családnak. Október 1-én akciós kuponnal egy-egy áráért 2 jegyet adunk. Jegyek és kuponok rfc.hu.
6: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
5: Köszönjük! Reklámot hallottak.
6: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Köszöntöm Önöket! Ezek a hírek röviden Török Mónikától. A vártnál 1 milliárd forinttal kevesebb iparűzési adó folyhat be idén Békéscsabán, derült ki a város közgyűlésén. Az önkormányzat fizetőképes, de évvégéig egyensúlyba kell hozni a költségvetést, ezért októberre intézkedési csomag készül. Alátessérült emberek segítéséről tartottak kétnapos konferenciát Békéscsabán, írja behír.hu. A résztvevők az elérhető támogatásokról, alátássérült gyermekek oktatásáról és az előítéletek csökkentéséről is tájékozódhattak. 8 békéscsabai kollégium diákjai mérték össze tudásukat a Városi Diák Sportnapon, számadva a beol.hu. A fiatalok 7 versenyszámban indultak. A folytatásban változóan felhős lesz az ég, hajnalban pára és kötfoltok képződhetnek. 9 fokig kül a levegő Békéscsabán.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
5: Rádió!
6: A Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Rádió 1, tessék!
2: Hello!
1: Hello, szia! Rádió 1 hívtad, hello, szia!
2: Hello, én...
1: Igen?
2: Zenét szeretnék kérni.
1: Egy zenét szeretnék kérni. Alleluia Martin Garrix-hez, jó lesz neked?
2: Persze.
1: És mondd meg, kinek szeretnéd küldeni, először ott hívnak téged?
2: Nórinak.
1: Nóri. Na, Nóri, kinek szeretnéd küldeni ezt a jó kis Martin Garrix, kinek szóljon?
2: Neked.
1: Nekem? És mit, mit szeretnél nekem üzenni?
2: Hát, legyen további szép délután.
1: Neked is, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, szia, szia!
2: Szia.
1: Ritka valaki küldi nekem egy zenét, tényleg, de sikerült. Jó, jó, cuki volt. Allé, érkezik Martin Garrix, Ed Sheeran elégütt, megjátszom adom Ed Sheeran, világsztár, a szám címe Repeat It. Allé, hopp, kukikám, indíts be!
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén, hölgyeim és uraim, egy hűséges hallgatók, csak kicsit furi a hangja most. Haló!
2: Igen, igen. Jó estét kínálok. Viktor vagyok, de...
1: Mi a bajod, Viktor?
2: Még azt nem tudom.
1: Ah.
2: Mikrobiológiai problémái vannak.
1: Mikrobiológia. Biológia. Az jó. Okay.
2: Igen. Vagy vírus, vagy baktérium. Még nem tudom.
1: Ja. Megfasztád?
2: Hát, úgy is mondhatjuk.
1: Hát, figyelj. Sokan vitatkoznak velem, hogy a megfasztás nem létezik. Dehogy
2: igen,
1: nem.
2: Igen, ezt akartam mondani.
1: Dehogy nem. Figyelj, csinálunk egy ilyen. Megyünk ketten Alaszkában. Jó, Alaszka.
2: Jó.
1: Zuhanzol egy jó meleg vízzel, jó vízes a hajad, és mész a mínusz 45-ben. Paf!
2: Paf lesz, igen, igen, igen.
1: Paf!
2: De feltöltöm magam vitaminokkal, és meg kell, hogy ígyem.
1: Létezik azt a megfázás gyerekek, létezik. Na, de nem vagyok doktor, ma mondjuk szép lett volna, ez lettem volna, hát szerintem bajban lennék. Viszont, mint műsor etető, még itt vagyok, és kínálok neked egy lehetőséget, hogy kérjed el tőlem, és küldjél valakinek.
2: Csodálatos lehetőség.
1: Ugye?
2: Foglalkozom a táplálkozásokkal, keresem a megfelelőt is. Az egyik tanulmány azt mondja, hogy nem biztos, hogy jó a húsfogyasztás.
1: De figyelj,
2: nem tudom, hogy
1: bocsánat,
2: így van-e.
1: Bocsánat, most ezt kérdezted, azt kértem tőled, hogy mondd meg, mit szeretnéd kérni tőlem, ilyen zeneileg, nem ilyen hús, amit tudom én.
2: Valami húsmenteset.
1: Húsmentes.
2: Legyen mondjuk vegári.
1: Ja. És kinek szeretne külön a What is my DJ?
2: Minden őrültnek, olyanoknak, mint én vagyok.
1: Oké. Köszönöm szépen a telefonnál, és most viccon kívül jobb urást kívánunk neked, jó? Innen a stúdióban
2: köszönöm
1: vagyunk
2: szépen.
1: Egy páron. Jó van. Ciao, szia, szia. Húlaj, picike jobbra barán ment az a beszélgetés, de most zene érkezik a legújabb, nem vegán, hanem Regan Lili, a szám címe Heal Me.
3: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
0: Ez a Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor 20 óraig megyünk tovább, ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Cucu vagyok, szia Kuki!
1: Szia Cucu, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm, most már tele a pocak, úgyhogy jókat.
1: Finom volt a vacsora, gondolom akkor, ugye?
2: Igen, grilleztünk, itt vagyok a lányomnál, Klaudiá, meg férjének Gábornál, itt van Nászaszom, Enikő, Jancsi,
1: Nagyon buri akkor, nagyon jó, szuper. Az nagyon jó, az nagyon. És mit szeretnéd kenni tőlem, szabad tudni?
2: Igen, David Gettát, a Nászaszom kedvence lehet kérni?
1: Persze, és kinek szóljon?
2: Hát így akkor az egész társaságnak. Nagyon jó a hangulat, úgyhogy jó érezzük magunkat, és így mindenkinek, jó?
1: Oké, megbeszéltünk, köszönöm szépen a telefonáltál, jó legyél!
2: Oké, köszi, szia,
1: Puki! Szia, David Guetta, I don't wanna wait, allé, a Pukikán, pörögünk-e nagyot!

0: Gyorsabb Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Lassan végig a kívásság műsornak, de van még egy telefonaló. Hello, hello, szia!
2: Szia, Kuki, Anikó vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jó, köszönöm szépen, minden rendben van.
1: Jó idő volt ma, nem? Azért, ahhoz képest, hogy szeptember végé van.
2: Igen, azért még jó.
1: Ja, sőt, jövő héten 23 fok várható, tényleg, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Na!
2: Elvisszük a szeptember így.
1: Így van, indjain jár. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Riannától szeretnék kérni egy számot, Aminának, a család legjobb barátjának, ismerősének.
1: Oké.
2: Okay. Szeretnék kérni, nagyon szereti.
1: Oké, okay. Rendben, megbeszéltük mindent?
2: Igen, okay. Igen, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm, a telefonáltál, jó legyél.
2: Szívesen, szia, Kuki,
1: ciao, ciao, szia. Rihanna, where have you been? Ez következik, és ennyi. Indíts be, Kuki.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Itt van 3 DJ, Baran Attila, Hanvoy PG, DJ Junior. Ők jönnek szórakoztatni titeket egészen 21 óraig. Ma este kínes szeretkezik US Geri és a World is Mine csapattal együtt. Mielőtt közelebb holnap találkozunk 17 órakor, én búcsúzom tőletek. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Holnap újra találkozunk. Szép estét, Kuki voltam, sziasztok!

0: I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül!

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Kérdés az, hogy te izgulsz ettől, hogy ő nem alszik otthon, mert én azért érzek egy kicsi pressziót abban is, hogy nem akarsz menni, jó, ha nem, hát nem. Biztos, hogy itt maradsz, oké, maradjál. A kérdés úgy van feltéve, hogy akarsz menni, ugye nem.
3: Akkor döntöttem halálos fenyegetéseket, tartod három napot azokkal a rettenetes emberekkel.
2: Sem egy osztálytársad nem megyed egyedül ezzel az erdő közepén, jönnek a medvők, akarsz menni?
3: Azt sem tudom, hogyan érezzem magam, hogy most
2: legyen. Nem te bizony szekérendül, hát ő érezze magát jól.
3: Tudom, az irány az olyan, hogy minden az, hogy jó, sima, valakit így örökölt egy ilyet, és aztán meg nem sima. Nem sima.
2: Itt vagyok a bokorba.
3: Egy ilyen rezilienciát kéne, vagy az gyerekek, és azt mondja, mostantól minden nap máshol alszol, addig, amíg ez nem oké.
2: Ebből a hétfőt és a vasárnapit nem fogod ismerni.
4: Ha megszoktak, majd hazajöhetsz.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm Önöket! Jönnek a hírek röviden Török Mónikától. Két évtizedek óta Békés Csabán dolgozó szakember kapta meg idén a város közgyűlésének elismerését, közölte a város. Forján Mihályné a bölcsődei ellátásban, Bicián György pedig a tűzoltóságnál végzett több évtizedes munkát. Megszüntetnek egy szelektív hulladékgyűjtő szigetet Békéscsabán, két másik helyszín további működését pedig megvizsgálják, írja a beol.hu. A változtatás oka, hogy a gyűjtők környékén rendszeresen oda nem való hulladékot hagynak. Természetfotókból nyílt kiállítás a békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeumban, írja a beol.hu. Lustyik Gábor és Pusztai Balázs összesen 30 alkotását október 25-ig lehet megtekinteni. Túlnyomó rész derült lesz az ég felettünk, bár hajnalban pára is kötfoltok képződnek. Békéscsabán 9 fokig hűl le majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
6: Diszkó!
1: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, minden tisztelt nagy érdemű publikum, Diszkósít Radio Show Rádió 1-en. Szombaton is igazi mai sláger, mely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
8: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Bomba

0: Király Attila vagyok.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, FMM Beben applikáción keresztül én is köszöntök mindenki. DJ Junior vagyok, én is félőben vagyok, mert pont most kezdtem a szettemet a balatoni pop záróján Balaton Fűszön, de itt vagyok és segítem Honvaj PG munkáját zenei hírekkel is.
2: Tessék kapaszkodni, mert a Rádió 1 egyik legnépszerűbb dalával érkezünk, ez az első, és ezzel kívánunk kellemes rádiózás. Jön Alex Kenji itt a Diszkosít Rádió Showban.
1: Bambolero, bambolera.
2: Ja, így nem, van, nem, és nem, már nem, is megyünk nem, tovább. Nem.

0: ünnepeltek el.
1: Ő a fodrászod, aki mondta, hogy van hajad, nem? Épp már egy 6 évvel ezelőtt.
0: Mert van.
1: És nem fested, ez még font.
2: De ne egyébként ez nem igaz, hogy amit az Attilattól ez a humor nélküli szórakoztatás, mert van benne humor.
0: Megállás nélkül szakadok.
1: A neveket sem tudja. Mondjuk egy ideje szerkesztem neki ezt a Wikipédiáját, de nem veszi észre. Na, menjünk tovább. Én annyit akartam még mondani, hogy balatoni bobozok ma este.
2: Jöjjön most Imál Angel, azaz Gangó Bernadett a Messenger megfejtésében a Bad Times, amelyet ma este fogok játszani a budapesti, azaz a fővárosi rezidenciám nyitó bulián. Adás után egyből

0: 100% tisztaság, magas BPM tartalom, Adrien színül a diszkos itt a Rádió 1-en. Bombasztikus Attilával, Homoly Pidzsival, ki mixes velem, DJ Juniorral.
1: Bombasztikus ez a műsor, ennyit szeretem mondani.
0: Hát meg 21 évesek leszünk idén, és ezt megünnepeljük majd december 5-én lesz a diszkos itt születésnapja egyébként Budapesten. Hamarosan jön az esemény, készüljetek. Előző nap december 4-én is, hiszen amikor éjfél üt az óra, akkor tulajdonképpen szülinapunk lesz. Azt meg Pécset fogjuk idén is ünnepelni egyébként, ott is a 21-et, hiszen ez egy hosszú hétvége lesz a diszkos itt és a 21. születésnappal.
2: Zenei hír következik, hatalmas nagy divat, hát most már vagy 5 vagy 10 éve régi dalokat feldolgozni, és ebben a sorban még Archie nem állt be, de ezzel a dal, ami most érkezik, beállt ő is. David Guetta jön, és a Just a Little Bit More Love itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkos itt Radio Show-ban.

0: akkor, mint hogyha...
1: Fáradt.
0: Igen,
1: keveset alszik.
0: Igen. Utoljára egyébként jó pár évvel ezelőtt a Tomorrowland-en láttam ilyen fejjel. Szerintem ugyanannak a hatása, te elfáradt.
1: Hát, hogy sokat van Ibizán a spanyolnál.
2: Igen.
1: Gyúj. Ezt most engedjük el, menjünk tovább.
0: De hogyis, ez jó volt! Emészik!
1: Ne, tényleg jó volt, de engedjük el, és már is menjünk tovább. Megint csak Gangó Bernadette, Imál Angel, a 2026-os év legnagyobb slágerével, egy világslágerrel, amelynek ugye a tulajdonosa magyar jön. Az I'm Moving to the Sun, azaz az eredeti verziót a rádió, ahol csak igazi mai sláger.

0: a balatoni bob szezont Balatonfűzfőn, ahol egész nyáron rádió egy DJ-k játszottak, így ott volt az Ati is, ott volt a Peti is, és ezen kívül volt egy diszkosít is a szülinapon, és annyira jól sikerültek az események, hogy a vezetőség azt kéri, hogy jövőre ezt folytassuk, úgyhogy valószínűleg 27-ben lesz folytatás, de most a szezont lezárom, legalábbis azon részét, ahol ismertem magyar lemezolvasok vagy rádió egy DJ-k játszanak, ezzel búcsúzunk, én most ott vagyok egyébként élőben.
1: Jön egy olyan előadó, amelynek a lemezét biztos, hogy majd fogom játszani a fővárosban, ugye már a rezidenciámnak a nyitó bulián és Zalaegerszegen is, aki bebiztosította azt, hogy 2027-ben is ott legyen majd Ibizán a Universe-ben. Jön Fischer, méghozzá az oldalán, Tonsend

0: Ez a Rádió Egyes show-ja, a Diszkos Hit Radio Show, Hanvai PG Mix-el, itt van Bárány Attila és én, DJ Junior. Szombat este van, szerintem mindenki bulizik, mindenki bulisztat, így a Diszkos Hit DJ-k is dolgoznak, de együtt majd legközelebb október 24-én fogunk játszani, méghozzá Békés Csamán, a helyi nagy fesztiválon mindenki itt várunk nagy szeretettel, nagy koncert lesz, és a nagy koncert után nagy színpadon a Diszkos Hit.
1: Évente csak

0: ingyenes, hozzáteszem a rendezvényt, vagy nyugodtan beszélhetnék róla, hiszen ott nem keletkezik kereskedelmi bevétel, de a lényeg, hogy ma hazai pályán zenélek, tessék!
1: De várj, egész héten mondtad, hogy Káposzta Fesztivált,
2: igen, igen.
0: Te mondtad! Mi mondtad?
1: Igen, mondom, egész héten mondtad!
2: Igen, én annyit akartam mondani, hogy lakhelyeden zenész, akkor ez most a Bárány Fitness izében van a buli.
1: Nem,
2: fitness!
1: Waterpark
2: and Fitness Center, jaj, jaj.
1: Már is menjünk tovább, jön egy sajátom a háttérben, Dukai Regin a csodálatos hangjával, velem hambai PJ-val a Dream of My Life jubiláris verzióját a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Sziasztok! Én pedig DJ Junior voltam, legközebb hétfőn élőben mixelek itt a Rádió Egyen, és azzal búcsúzom mindenkitől, hogy minden DJ Junioros remix, legalább a nyáriak, azok biztosan elérhetők a DJ Junior Facebook csatornán, illetve a privát oldalon is, aki barátom, az láthatja, oda ki van tűzve a poszt. Ezen kívül én most pont szerintem fél időben vagyok a balatoni Bob Záron, Balaton Fűzfőn, hogyha még valaki arra jár, akkor bulizzon velem. Holnap este 8-kor újra diszkosít, és jövünk, szevasztok!
1: Ameddig a főkerekén szolgálok, és zenélek hangvai PG voltam, most, hogy vége az adásnak, húzok a budapesti rezidenciámra, és megnyitjuk az idei szezon teljesen megszépülve, megújulva, borzasztóan modern technikával. Tessék hozzánk benézni, utána pedig húzok Zalaegerszegre, és ott is szórakoztatok minimum másfél órát. Én ezzel búcsúzném, ennyi lett volna a diszkosít rádiós, hogy a Rádió Egyen. Szevasztok!

0: Orsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, mint egy menő házi buli. Olyan lesz velünk ez a következő 4 óra, a legmenőbb magyar DJ-kkel. Szokás szerint a Laughing Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Egy szuper jó zenével kezdjük a hétvégét, azaz a Third Is Mine Radio Show első óráját. Következzék tehát Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Is Mine Radio Show, annak is a szombati különkiadása, ami 4 órás 10-ig a Laughing Arms a lemezjátszói mögött. Irány Franciaország, Hugel jön most.
1: Én nagyon szeretem Hugel munkásságát, úgyhogy szerintem nem árulok el nagy titkot, hogyha Hugellel fogunk tovább menni, és ami következik tőle, az a Shine, és picit emlékeket szakít fel ez bennem, hiszen nem is olyan túl rég járt Magyarországon, itt Budapesten, és nagyon-nagyon nagy tombolás volt erre a dalra. Úgyhogy menjünk tovább Hugellel, és következik tőle a Shine. Itt a Rádió 1-en, a

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show a Laughing Arms lemezjátszói mögött. Mi a most, Andris?
1: A TikTok, valamint az Instagram rengeteg zenéből, valamint DJ-ből és producerből csinált már világsztárt. Egy picit ide sorolom a következő dalt is, hiszen rengeteg TikTok contentet látunk erre a dalra. Tényleg ilyen nagyon hidegrázós ez az egész. Úgyhogy úgy gondolom, hogy The Bauer újdonsága a Magnetic kihagyhatatlan itt a Rádió 1-ből, a World is Mine Radio Show-ból. Ezzel megyünk tovább.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombati külön kiadása a Loving Arms, Newvik és Antonio Mixel éjfélig. Éjfél után pedig lesz egy különleges guest mixünk, Freezert látjuk majd vendégül. Na Andris, mi a most?
1: Megmondom őszintén, a következő dalnak én szerelmese vagyok, többek között már csak amiatt is, mert ez a hangzás, ami ebben megtörténik, az hozzám mostanában nagyon közel áll. Blondie is egyik újdonságáról beszéltem, ami nem más, mint a Lovers on the Dance Floor. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: Hi, this is Blondie, and you're listening to the World is Mine Radio Show.

0: nyitjuk be a szombat estéteket. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. A Loving Arms mixelt az elmúlt egy órában. Andris, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm, Geri, ezt a szombatot nagyon jól éreztem magamat. Velem Szegeden találkozhattok. Geri, neked kitartás. Szevasztok.
0: Maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál is. Jön is New Week.
2: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: mindenkinek, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és együtt hangolódunk a szombat éjszakára. Innentől New Week adagolja a legmenőbb zenéket. Szevasz New Week, induljunk el!
1: Hello, hello, örök lázban, és a szombat este tényleg azt gondolom, hogy jó zenékkel kell, hogy teljen. Rengeteg újdonság lesz ma, úgyhogy készüljetek erre, legyetek nyitottak, jó zenék fognak szólni. Ez a rádió egy, ahogy csak igazi mai sláger, mert gyertek velünk!

0: Minden este 9-től nagyon köszönjük, hogy ma is a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en, mellettem 11-ig Newvik, aztán 11-től Antonio elemez játszói mögött, sőt lesz egy különleges guest mixünk is éjfél után, erre kitérünk majd néhány perc múlva. Newvik?
1: Igazából mondhatnák azt is, hogy vadi új zenék szólnak, de az előző az 2013-as volt ugye a Mine. Hát ennyiben meghazudtultok önmagat, viszont a Live It All, ez egészen friss darab a Lost Frequencies-től, úgyhogy ezt hallgassátok és tekerjétek fel a hangerőt itt a Rádió 1-en.

0: remixek, és hát egy fantasztikus DJ nyúlik a lemezjátszóknál.
1: És egy nagyon jó műsorvezető, Hello Geri!
0: És hát a világ legjobb hallgatói!
1: Így van, nyalogassunk körbe mindenkit, és önmagunkat legfőképp. Viszont Cassianit azt mindenféleképp körbe kéne, már nem úgy, mert egy nagyon jó producer, zseniális zenéket hoz, és én azt gondolom, hogy idén meghozta nekem legalábbis a nyárs legelét, én az elejétől kezdve, hogy meghallottam, minden héten azóta játszottam, nem véletlenül, imádom. Come to Life és Cassian itt a Rádió 1-en.

ütemezgetünk. Fed LeGrand szerintem egy óriási ember megint csak. Hát ugye nem tudom, mennyi zenét játszottuk el, fel nem tudnám sorolni, viszont az egyik legmenőbb szerintem, amit mindenki ismer, tegyük fel a kezünket, és élvezzük. Put your hands up for Detroit, itt a Rádió 1-en.

0: Még New Week Mix-el merre mész majd tovább innen?
1: Hát, hogyha végeztek a srácok a budapesti rezidenciánkon a bútorkészítéssel, a hangfalbeszereléssel, akkor ott fogok fellépni, hanem akkor így jártam, akkor hazamegyek. Nem, elkészültünk, hogy ma van a nyitóbuli a budapesti rezidencián, úgyhogy nagyon-nagyon várom ezt az esélyt. Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
0: Mi is nagyon köszönjük, sok sikert neked ma estére, maradjatok néhány

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: mindenkinek, Antónióval megyünk bele a szombat éjszakába, jó feszes dallamok jönnek. Hello Anti, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Az amerikai származású Gordóval indulunk. Ő az a producer, aki az elmúlt időszakban teljesen átírta a klubzene szabályait. Így nem is kezdhetném mással a szettet, mint a Loco Locoval. Szóval érkezik Gordó és a Loco Loco itt a World is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött a

0: Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show Antonio elemezjátszóknál.
1: Ugrunk is tovább, már is jön egy zseniális rework, ami garantáltan mozgásba hoz mindenkit a rádiók előtt. Készüljetek, érkezik R-Square és az Ullalala itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Titeket a szombat éjszakáron nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne. A World is Mine Radio Show ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio Mixel. Na nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ha igazi, hamisítatatlan itáliai house lüktetésre vágysz, akkor ezt a friss ropogós megjelenést garantáltan imádni fogod. Ugrunk is tovább, érkezik Alea and Gallo és Salvatore Papa közöse. Ez a So Real, itt a rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: szombat este a Rádió 1-en a Zörd is Mine Radio Show-ban. Antóniótól az utolsó előtti zene ez volt ma. Zseni volt veled ez az elmúlt egy óra, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm a figyelmet, jó hétvégét mindenkinek, jó rádiózás továbbra is. Maradjatok itt a Rádió 1-en, jövő hét szombaton folytatjuk, találkozunk itt a Zörd is Mine Radio Show-ban 23 órától. Kellemes hétvégét, sziasztok!
0: Hugo jön David Gettával és a Shine-nal, aztán pedig éjféltől a Guest Mix-ben a lemezjátszóik mögött. Freezer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Fraser. Fraser! World is Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt évfél, hello mindenkinek, a lemezjátszói mögött a következő egy órában Fraser. Ő készítette a heti guest mixünket. Hugo-nel indulunk, ez

0: Tiger. ¿Un qué?
1: Dame un tu.
0: Mm-hmm.

Bang Rock Show.

0: tette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes éjszakát, jó rádiózást mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Egész éjszaka innentől én hozom a legnagyobb kedvenceket. Nem állok meg, nem dumálok, csak indítom az ilyeneket, mint ez. David Guetta, One Republic. I don't wanna wait a rádió.

0: mindig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

A Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy újdonság most Loitól, akinek az első kislemeze egy mozifilm betét dala lett, az I Follow című dal, ami 2021-ben jelent meg. Na, de most vissza inkább 2026-ba, és az újdonságot mutatom tőle.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, meg köztük pedig Lost Frequencies a fogyadásban, aki azt mondta, hogy nem tudatos döntés volt neki ez a karrier. Még néhány évvel ezelőtt mesélte, hogy már középiskolás kor óta zenéket készít, de nem igazán volt ez egy nagy karrier cél. A számára inkább csak szórakozás, és azt is hozzátette, hogy bár mindig szerette a zenét, sosem számított rá, hogy ekkora dolog lesz belőle. Hát ez pedig konkrét a világsiker. És nem csak ennél a dalnál, de ez a legújabb Lost Frequencies és a Live It All a Rádió 1-en.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

pedig nyitni fogja azt a konténert, amiben van egy személyautó. Van 4 főre szóló 1 hetes pihenés. Van 1 000 000 forint értékű elektromos szerszámgépcsomag, Gorenje